0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Amikor úgy érzed, hogy más életét éled,

0: sok magyar zenével. Változatosan.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nem szép felállni.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
1: Az időjárásról.
2: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: talán még megismersz.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándi vagyok, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, ez már a szóló verzió, amikor is Tóth Barbi nélkül, én egyedül, pontosabban nem egyedül, mert önökkel igyekszem kormányozni ezt a műsort, meglátjuk, hogy hogyan sikerül, most már azért egész jó a tapasztalatunk benne, és hát jól is ment az eddigiekben. Ráadásul egy olyan témát hoztam ma is, ami már ismerős lehet, de annyira népszerű volt, annyira szerettek az emberek egy kicsit kinyilatkoztatni, hogy folytatjuk az őszinte véleményes adásunkat. Van olyan igazi őszinte véleménye valamiről, amivel tudja, hogy fel fog bosszantani másokat? Vagy nem feltétlen tudja, de van rá szansz, hogy felbosszant fele másokat. Küldj el nekünk akkor 0635925925-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu vagy facebook.com/ceglidradio, bármelyik megfelelő. A lényeg az, hogy most fel lehet vállalni akár névvel, akár név nélkül egy-egy véleményt, amit lehet, hogy mások nem feltétlen vesznek jó szemmel. Kicsit polgárt pukkasztani adunk most engedélyt itt a rádió műsor keretein belül, aztán meglátjuk, hogy mik érkeznek. Nagyon jók vannak már előttem, amik az elmúlt adásokban megmaradtak, de jöhetnek még újak természetesen. Vágjunk is bele! Csongor azt írja nekünk, hogy nem szeretem, amikor a kutya gazdáját anyának, apának szólítják, mintha a gyerekük lenne az adott állat, és a gazda anyját pedig nagyinak, vagy az apját papinak szólítják. Hát igen, ezt egyszer én elsütöttem poénból, egy francia buldog kutyusról volt szó, és édesanyámnak mondtam, hogy hát mi az, hogy ő szeretne unokát, hát már itt van a kiskutya, az unoka, és hát nagyon csúnyán nézett rám, de nyilván én ezt poénnak szántam. Igen, ez talán egy kicsit átbillent a túlsóló másik oldalára ez a dolog, mert hogy túl sokan most már gyerekként kezelik a házi állatot, ami... Hát szerintem semmilyen szempontból nem baj, mindenki úgy éli az életet, ahogy szeretné, de sokan azt nehezményezik ebben, hogy akár már nem is vállal a gyereket emiatt valaki, mert ő a házi állatával el van, és akkor őt nevelgeti szülőként. Itt most lehet erről vitatkozni, én nem mennék bele, nem szeretnék állást foglalni, de az biztos, hogy hallottam olyan emberekről, akiket ez kifejezetten zavar, ezek szerint Csongor is ilyen. Azt írja nekünk Kati, nem szeretek és nem is szoktam az emberek szemébe nézni, de nagyon az arcukra sem. Ezzel mindig kivarom a biztosítékot, vagy felidegesíti őket, vagy azt hiszik, autista vagyok. Valójában azért van ez, mert az arc mimikájukból látom, hogy mit gondolnak rólam, a szemükben is látszódik a véleményformálás, és mivel a szem a lélek tükre, látom a fájdalomban az emberek szemében, valamint nem szeretném, ha véletlen felfedeznék azt, hogy nekem is vannak traumáim. A véleményem az, hogy ne alkossunk egymásról véleményt, akkor sem, ha úgy gondoljuk, ismerjük az illetőt. Ez azért érdekes, Kati, és köszönöm, hogy ennyire őszinte leírtad ezt is, mert tulajdonképpen, ha valamit látsz azt szemükben, az biztos, hogy tehát nem akarom kétségbe vonni azt, amit írsz, de hogyha ennyire jól látod a szemükben, hogy mi van ott, akkor nem az következik ebből, hogy te is valamilyen véleményt formálsz erről a másik emberről, akinek éppen a szemébe nézel, vagy nem nézel a szemébe. És akkor inkább miért nem beszéljük meg a dolgokat? Persze azt nem írtad le, hogy beszélgettek-e utána, vagy egyáltalán, de hát szerintem egy érdekes felvetés ez egyébként, hogy ki mit lát a másik arcából, mit tud kivenni. Vannak ismerős formák, amikben esetleg már csalódtunk a korábbi életünkben, és hogyha erre az arca hasonlít valakié, akkor már nehezebben bízunk benne, vagy ilyesmikre gondolsz. Azt, hogy a szemből pontosan mit lehet leszűrni, nem tudom, azt sem tudom, mert én például nem tudok ilyet, hogyha mondjuk én a szemedben néznék, én abból ki tudnék-e olvasni fájdalmakat, traumákat, vagy ilyesmi, de szerintem akkor, hogyha ennyiből nem is, akkor a megbeszéléssel mindent meg lehet oldani. És ha már beszéld, akkor most be is fejezem a beszédet erre a blokkra. Kedves hallgatók, tehát polgárpukkasztó témákat várunk, nem feltétlen kell, hogy az legyen, de olyan véleményeket írjanak, ami lehet, hogy fel fog bosszantani másokat. 0635 92 5 92 5-ös. Cegléd Rádió.

Azt írja nekünk Bálint, hogy a tudomány ma már hit kérdése, és aki nem ért egyet a tudományos emberek által szajkozott dogmatikus elgondolásokkal, azt megbélyegzik, pont mint régen az egyház. Na hát ez is egy bevállalós vélemény, Bálint írta ezt nekünk 0635 92 92, és hogyha önnek is van ilyen véleménye, persze azt azért mindig elmondom így a műsor elején, ja, ha nem mondtam volna, a Ceglét hangját hallgatják. A műsor elején el szoktam mondani, azért politikai témákat ne nagyon írjanak meg, olyan szavakat se, ami esetleg nem rádióbarát, úgyhogy azokat úgy is ki fogom hagyni, de ebben nem volt ilyen. Hát igen, szóval a tudomány ma már hit kérdése. Sajnos igen, vannak olyan csoportok, akik nem nagyon fogadják el a tudományos áttöréseket, és igazából én sem tudom biztosan azt mondani, hogy mindent el kell fogadni, amit a tudomány állít vagy mond, de azt hiszem, hogy a tudomány fejlődik, folyamatosan fejlődik, egyre inkább jobb lesz, egyre inkább megkönnyíti az életünket, vagy ha a mesterség és intelligenciára gondolunk, akár megnehezíti, de a gyógyszerészet, az orvostudomány is tudomány, úgyhogy igen, itt nagyon nehéz igazságot tenni, egy biztos, hogy ez is egy éles vélemény, amit Bálint leírt nekünk a 0635 92 92-re, és ha önnek is van ilyen, akkor várom szeretettel. Dóra írja, hogy egy részt sem láttam a Trónok harcából, és nem is fogok. Hát igen, ez pár évvel ezelőtt volt nagyon-nagyon nagy szakadék társadalmi csoportok között. Én úgy éreztem akkor, hogy én is kitartottam. Szerintem már a harmadik évadánál járt a sorozat, és én is ugyanígy voltam vele, hogy nem, én nem nézem meg, mindenki ezt hajtja, és elegem van, és nem, engem nem érdekel. Aztán valaki mégiscsak rávett, hogy egyetlen egy részt. Igazából mondtam, hogy egy órát veszítek az életemből, hogyha tényleg nem jó. És azóta ott tartok, hogy nyilván végignéztem a sorozatot, most már a spin-off sorozatot, a testvér sorozatát is végignéztem, és a könyvben is gondolkodtam, hogy lehet, hogy érdemes lenne a könyvet is elolvasni. Aztán engem berántott a világ, de mármint a Trónok harca világa. Hogyha valaki viszont távol akar maradni ettől, hát azt mondom, hogy tegye így. Igazából ezt ő maga eldönti. Szerintem abban nincs nagy kockázat, hogy egyrészt megnézzünk, és hogyha az az egy rész nem tetszett, hát akkor hagyjuk az egészet. Én is mondom, sokáig így voltam vele, és a mai napig is ismerek embereket, akik azért sem nézik meg a Trónok harcát. Itt van Alexandra üzenete. Minden embernek jót tenne, legalább havonta egyszer beszélgethetne egy terapeutával, pszichológussal. Azt nem tudom, hogy minden embernek jót tenne, sőt, hát rosszat nem tenne, szerintem, ez tény. De az, hogy feltétlenül mindenkinek szüksége van rá, szerintem nem feltétlenül terapeutával, pszichológus, egy jó baráttal, egy olyan valakivel, akitől tanulhatunk, akár lehet ez egy szülő, egy tanító, egy bárki, de még azt mondom, hogy ha valaki a jóga oktatójával beszélget, vagy elmegy egy elmélyülésre, egy olyan nem is feltétlenül más ember társaságában, egy olyan órás meditációra, elvonulásra, amivel csak magával foglalkozik, már akkor előrébb lennénk. És igen, a sok-sok beszéd, kommunikáció és a társaság szerintem az mindenképpen szükséges. Már csak azért is, hogy nem feltétlenül ütközzenek vélemények, de hogy találkozzanak vélemények. Szerintem ez mindenképpen hasznos, de egyébként igen, hogyha valamilyen lelki probléma is van, akkor nyugodtan terapeuta, pszichológus, ezek mind jöhetnek. Szerintem ez ma már egyáltalán nem szégyenlendő dolog. Azt írja nekünk Boldizsár, hogy nincs szabad akarat. Hát ez annyira nagyon érdekes kérdés, hogy erről órákat is lehetne beszélni, hogy van-e szabad akarat, vagy nincs. Eleve elrendelés, vagy szabad akarat, mindig ezt a kettőt szokták ütköztetni, aztán, ha az ember mélyebben belemegy, akkor 6-8-10 verziót is talál, és mi részt is vettünk párommal egy ilyen filozófiai esten, ahol erről pont ez volt a fő téma, és erről lehetett vitatkozni, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, úgyhogy hát igen, lehet ezt is gondolni, én mondjuk annak a híve vagyok, hogy szerintem valamilyen szinten van, sokkal kevesebb százalék az eleve elrendelés, mind a szabad akarat, de most ebben mélyebben nem menjünk bele, mindenki gondolkodjon egy jót a zenék alatt, aztán pedig Adéllal folytatjuk, hogyha lement az a néhány dal. Ez itt a Ceglét hangja, tartsanak velünk! Ceglét Rádió!

0: információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Zavaros az este,

0: A Cegléd hangjában ma őszinte véleményeket várunk, már sokadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, legalább a harmadik, de az is lehet, hogy már a negyedik, mert annyira népszerű téma volt, hogy egy kicsit akár név nélkül, akár névvel, de ki lehet nyilatkoztatni valamit, ami talán polgárpukkasztó, szóval a témánk úgy hangzik, van olyan őszinte igazi véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Írja meg nekünk 0-35-95-95-t, és ahogy ígértem, Adéllal folytatjuk, aki csak annyit írt, a lazac egyáltalán nem finom. Egyébként ez is nagyon érdekes dolog, hogyha valaki emlékszik arra esetleg, hogy Tóth Barbie mennyire hal ellenes, nem azért, hogy ne egyen más se halat, de hogy ő nem tudta megszeretni, a párom is ilyen egyébként, ő sem tudja megszeretni a halat, és hát ez szerintem teljesen jogos, hogy valakinek az nem ízlik. Egyáltalán maga a halétel, de hogyha lazacsal van bajod, Adél, akkor ne egyél lazacot, én ezt tudom tanácsolni. Én szeretem. Nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag, de én bírom, többféle módon elkészítve is, de a lényeg az, hogy ha neked nem ízlik, akkor nem kell halat enni, bár egészségesnek tartják nagyon, de ne erőltesd, hogyha nem ízlik. Tünde írja, hogy az előttem hallottakból elég sok mindennel egyetértek, ezeket nem írom le újra, de idegesítenek a buta emberek, főleg azok, akik még harsányan publikálják is ezen tulajdonságukat. Hát igen, hiszen ők valószínűleg nincsenek tisztában azzal, hogy akár másokhoz képest, akár az átlaghoz képest, ők egy kicsit egyszerűbbek, úgyhogy fennhangon tudják hirdetni azt, amit ők igaznak hisznek. Aztán lehet, hogy nekik van igazuk, én ebben nem tudok döntést hozni, de igen, a meggyőzhetetlen butaság az engem is szokott zavarni, amikor nyilván pontosan tudom valamiről, hogy úgy van, ahogy én gondolom, és nem én gondolom, hanem ahogy én tudom. Na, így a helyes. De nem lehet más meggyőzni erről, mert ő ragaszkodik a saját butaságához. Én nekem ezekkel van bajom. Azt írja Edina, hogy szerintem a swinger klubok igen jó szórakozó helyek, de rengeteg vicces smiley van mögötte, nevető smiley, úgyhogy nem tudom, hogy komolyan írta a kedves hallgató, de megbocsánkoztató véleménynek, ez is nagyon jó, köszönjük szépen. Azt írja nekünk Norbert, hogy hát ezt inkább kihagyom, elnézést kérek, szolgáltató cégekről és tulajdonosaikról van szó, pénzügyi dolgokról, GDP-ről és néhány csúnya szóról, úgyhogy azt hiszem, hogy bocsánat Norbert, de a rádió barátság okán ezt most ki kell hagynom, ezt az üzenetet. Ha átfogalmazott kicsivel szebbre és kicsivel kevésbé polgárpukkasztóra, akkor talán a következő körben. Aztán itt van Ági üzenete. Utálom, amikor valaki kéretlenül meséli a saját dolgát. Ha megkérdezi velünk, Mizu, elmesélem, amit akarok, de oka van, hogy nem kérdezek vissza. Köszi, de nem érdekel. De ez is kicsit úgy hangzik, Ági, aztán lehet, hogy nincs igazam. De ez is kicsit úgy hangzik, hogy megkérdezi velünk, Mizu, elmesélem. Tehát addig, amíg te mesélsz, addig oké, de téged már nem érdekel. Azt hiszem, hogy a beszélgetésben úgy vagyunk pontosan középen, hogyha adunk is, meg kapunk is egy kicsit, de igen, hogyha nem kérdeztél rá, nem feltétlenül kell elmesélni, de valahogy mégiscsak így működik a kommunikáció, hogy reagálunk egymásra. Igen. Vagy akkor, ha egyáltalán nem akarsz vele kommunikálni, akkor azt sem meséld, hogy veled mi van. Valamilyen kedves szöveggel pattintsd le, és akkor nem kell még abba se belemenni, hogy magadról mesélj. Szerintem akkor az így korrekt. Ha viszont te mesélsz magadról, akkor hagyd meséljen ő is egy kicsit. Aztán nem tudom. Most lehet, hogy úgy érezheted, hogy engem bosszantott fel ez a vélemény, de egyáltalán nem ezt akartam mondani. Viszont szerintem ez így korrekt. A mai csajok mind egyformák, műszempilla, műszáj, műhaj, egy kapta fára. Az aktuális divatrend szerint hiányzik az egyediség, mindenki ugyanúgy akar kinézni, hogy megfeleljen, ezt egy névtelen üzenet küldő küldte nekünk, és nem mondom, hogy nem tudok egyetérteni, de az sem, hogy mindegyformák, tehát ez biztos, hogy nincs így, hogy mindegyformák. Sokan vannak tényleg, akik egy kapta fára működnek, vagy szeretnének ugyanúgy kinézni, hasonlítani, de biztos, hogy nem mindenki. De igen, ez valamilyen társadalmi elváltozás, ami hát vagy jó, vagy rossz, ezt döntse el mindenki maga. Én nem tartom kifejezetten pozitívnak, de köszönjük a véleményt, és ilyen véleményekkel megyünk tovább néhány zene múlva is, úgyhogy maradjanak mindenképpen, további jó rádiózást!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön. Van olyan igazi őszinte véleménye, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Sokadik alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon sokan írtak nekünk, és nagyon büszke vagyok erre a témára, mert hogy tényleg mindenkit megmozgat, és hát tulajdonképpen egészen különböző témák jönnek. Itt van például Reni e-mailje, ami a kívánság@ceglet.hu-ra jött. Egészen hosszú, de egészen elgondolkodtató. Az egyetemes világtörténelem abból áll, hogy összecsapnak az ellentétes nézetek, legyen szó bármilyen témáról. Ilyenkor egymásnak feszülnek az idegek, a hangos szavak, a fondorlatok, az ármánykodások vagy a halk hümmögések, és ezeknek a rányomatai által összezavarodhatunk. Pedig minden a dolgok lejegyzésén múlik igazából, vagyis az írnokokon. Akik a fáraók mellett ültek, hogy gondolataikat rögzíthessék. Akik megfogalmazták és lejegyezték a hadvezérek stratégiáit. Akik szépen szóló rigmusokba szedték a nagy cselekedeteket. Akik paragrafusokba rendezték az uralkodók törvényeit. Akik ott álltak a forradalmi beavatkozásokat végző orvosok mellett, hogy leírják a tanulmányaikat, miközben a doktorok gyógyítottak. Akik összerendezték a szegmenseit a politikai diskurzusoknak. És így tovább. A lingvisztika szemantikusságában és a literatúrában mindig ott van egy lehetőség arra, hogy értelmezzük másképpen is, ha úgy akarjuk. Hiszen ma is az írnokok döntik el, hogy mit akarnak láttatni, és ennek a tudatalatti belátásához nem is kell más tennünk, csak végigszemezgetnünk a napi hírfolyamot. Mégis jó szakot választottam, írja nekünk tehát Renáta utóiratként. Na igen, hát ebben is van elgondolkodtatni való, és az írnokok tényleg manapság már a Facebookon és a többi közösségi média oldalon jelennek meg. Nek hát ez azért sajtótermékekben, szóval az is megvan. Sőt, hát nem szeretik így hívni, de a rádiózás és valahol újságírás, még hogyha nem is a szó szoros értelmében. Hát nagyon köszönjük ezt a hosszú véleményt, és azt hiszem, hogy hagyott elgondolkodtatni valót maga után, vagy elgondolkodni valót. Még két üzenet bele fog férni. Krisztinája a következő: nem értem azokat a kert tulajdonosokat, akik az 5 cm-es füvet nyírják hetente 2 cm-re rövidebbre. Na igen, őket én sem értem, de ők valószínűleg csak gyepet, bázsitot akartak, és mindig ezt rendezgetik, mert úgy a szép, vagy úgy tartják szépnek, aztán meg nem lépnek rá. És Tünde lesz az óra utolsó üzenetküldője, azért ne aggódjanak, még van egy teljes második óránk, úgyhogy abban még folytatjuk majd a véleményeket. Tehát Tündejé, gyűlölöm azokat az embereket, akik irigyek másokra, és például az idősebbekre gondolok, azért, mert fiatalokkal dolgozik együtt, és mindent megpróbál elkövetni, hogy a fiatalnak rossz legyen, mert nem bírja elfogadni, hogy ő megöregedett, és már nem olyan feszes a bőre, vagy a smink se úgy áll rajta, mint egy fiatal lányon. Ezért túrja, kibeszéli, bunkó vele, és általában ezek a nők 50 pluszos családanyák. Az a legnagyobb problémájuk, ha életvidám vagy, mert be van savanyodva. Gyűlölöm az ilyen felnőtt nagyasszonyokat, és jönnek azzal, hogy neked mi lehet rossz az életbe, csak azért, mert te fiatal vagy. Elfelejtik azt, hogy mindenkinek megvan a saját problémája, több is, mint hinnék. Gázak vagytok, innen is puszi. Hát köszönjük, ilyen és ehhez hasonló véleményekkel várom önöket a második órában is. Jó rádiózást!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, az FM 92-tön hallgatják a műsort, itt a Ceglét Rádióban, én Vörös Nendi vagyok, és már is belekezdünk abba az órába, ahol további őszinte véleményeket várunk, mindenféle témában jöhetnek, ami nem politika, vagy nem túl trágár, úgyhogy vállalják fel a véleményüket, akár névvel, akár név nélkül, 0635 92 95-ös, van rengeteg remek véleményünk. Gábor például annyit írt, Liam Hemsworth nem rossz Geraltnak, ugye, hogyha valaki tudja esetleg, akkor a Vaják című, hát játék adaptációból készült sorozatról van szó, és hát tulajdonképpen Harry Cavill játszotta egy ideig Geraltot, aztán pedig Liam Hemsworth váltotta, én azokat a részeket már nem láttam, úgyhogy nem tudok véleményt alkotni. Szerintem itt nem is a feltétlenül az a baj, hogy ő nem rossz, hanem a váltás maga. Tehát mikor egy színészt sorozat közben kiírnak, de valaki más folytatja ugyanazt a karaktert, akkor ezt meg kell szokni. És hogyha valaki úgy szokta meg, hogy az első színész játsza, akkor neki biztos, hogy kellemetlen a váltás, de ettől még lehet jó a következő színész is. Vivi azt írja nekünk, hogy helyesen gyereket nevelni csak azok tudnak, akiknek nincs gyerekük. Kiretlen tanácsokat csak azok osztanak, akik soha nem fogadnák meg mások tanácsait. Mindenki csak akkor segít szívesen, amikor kényelmes neki. Na hát ez három téma, ami nagyon jó mindegyik. Tulajdonképpen én is tanácsokat osztok most itt valamilyen formában, és azt gondolom magamra, hogy ettől függetlenül szeretem mások tanácsait megfogadni, hogyha építő jellegűek. A felesleges bántást azt nem igazán szeretem, de hát szerintem senki. És tulajdonképpen ebben a formátumban, ami most jelenleg ez a műsor, így nem is nagyon tudok más csinálni, mint hogy próbálok valamilyen kommentárt hozzáfűzni, aztán ez vagy segít, vagy nem, vagy megfogadják, vagy nem, ez derüljön ki. Helyesen gyereket nevelni csak azok tudnak, akiknek nincs gyerekük, ezt is írta Vivian. Na hát igen, ez egy jó kérdés, mert valami hibát az ember úgyis elkövet gyereknevelés közben. Mondom ezt úgy, hogy nekem még nincsen gyerekem. Persze megkaptuk azt a kritikát korábban Barbie-val ebben a műsorban, hogy gyerekes témáról volt szó, és megérkezett hozzánk a vélemény, hogy hát mit szólunk mi bele, hiszen nekünk nincsen gyerekünk, úgyhogy hogy beszélhetnénk, főleg úgy, hogy se Barbie-nak nincs, azóta már, na mindegy, de hogy a lényeg az, hogy akkor még nem volt, és gyakorlatilag én is úgy mondtam okosságokat, de hát, hogyha nem tudom, valamilyen témához nincs ilyenfajta kötődésünk, akkor már nem is lehet véleményünk, tehát az azért lehet szerintem. Vivien persze mást írja, azt írja, hogy helyesen gyereket nevelni csak azok tudnak, akiknek nincs. Igen, hát próbálják ki, és akkor meglátjuk, hogy milyen. De a legfontosabb azt hiszem a harmadik, mindenki csak akkor segít szívesen, amikor neki kényelmes. Hát igen, ez tény, hogy nagyon sokan így működünk. Sokszor volt az, hogy például betonozni, vagy építkezésnél valamit segíteni baráti körben. Ez tény, hogy csak akkor ment könnyedén, meg tényleg szívesen, amikor nekem is alkalmas volt az időpont. Hogyha át kellett szervezni azért valamit, már azért nyögvenyelősebb a dolog, de sokszor olyankor is megjelentem, és mikor SOS van, hát akkor meg nem szoktam azt nézni, hogy ez mennyire kényelmes, megpróbálom átrendezni a napi rendemet, vagy ilyesmi. Mondom ezt magamról, aztán ki tudja, hogy ki hogy áll ezekhez hozzá. Azt írja a Reni, hogy utálom azokat az embereket, akik saját örömökre bántanak védtelen embert vagy állatot. Ezt szerintem mindenki tudja osztani, aki itt van velünk most jelenleg, és igen, engem kiborítanak az ilyen Facebookra felkerülő videók, ahol valami állatnak baj esik, vagy gyermekbántalmazás, meg minden ilyesmi, az nagyon-nagyon-nagyon necces téma, és mindenkinek így kéne állni ehhez, és mégis vannak olyan emberek, akik valamiért nem így állnak hozzá. Elhúztuk az időt, kedves hallgatók, folytatjuk a műsort néhány zene múlva, és további éles véleményeket várunk. 0635 92 95 5. Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: A dobosok is zenészek, írja nekünk Pici Maci. Hát nagyon szépen köszönjük. Hát hogy ne lennének zenészek a dobosok? Ez itt a Ceglét hangja és polgárpukkasztó véleményeket várunk. Szerintem egy kis megbecsülést szeretne a dobosoknak, mert hogy valójában mindig a gitáros, mindig a szólisták, mindig valahogy így ők vannak kiemelve, de én nekem a párom is dobol egyébként, és vannak az egyik legjobb barátom is dobos, és én nagyon-nagyon tisztelem az ő munkásságukat, nem csak az, egyszerűen szeretem hallgatni, és ha egy dobszóló van, vagy éppen dobalapok vannak, jó, mondjuk lehet, hogy ez az elektronikus zenei múltam miatt is van így, de a lényeg az, hogy én nagyon szeretem a dobokat, persze, hogy zenészek mindenképpen nagyon elismerendő a munkájuk, és hát végül is ők adják az egész zene alapját, szóval hogy ne lenne nagyon fontos a dobosok szerepe. Szilárd azt írja nekem, hogy a Kelbimbó büdös, és hát igazából ízlések és pofonok, nem tudom, nekem nem kellemetlen a szaga, de nem is azt mondanám, hogy bármikor szagolgatnék Kelbimbót. Úgyhogy ilyen véleményeket várunk itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, mert hogy ha van valamiről őszinte, igazi véleménye, ami lehet, hogy felbosszant másokat, ezeket küldje el nekünk, már sokadik alkalommal foglalkozunk a témával, de még mindig vannak újak, úgyhogy lehet, hogy lesz egy még ezután következő adás is, majd kiderül. Nem mindenkinek való gyerek, ezt írta Larissa, és erről már volt szó korábbi műsorokban. Ez szerintem is így van. Nagyon át kell ezt gondolni, hogy tudunk-e a gyerekért létezni innentől kezdve, fel tudjuk adni kicsit saját magunkat. Nem kell teljesen, az sem jó, hogyha valaki teljesen beáldozza magát, de hogy olyan körülmények között tudjon élni az a gyerek, ami neki jár. King azt írja, nem láttam a Harry Pottert, a Gyűrűk Urát, a Matrixot, a Halálos Iromban, a Star Wars-t, a James Bondokat, és még sorolhatnám azokat a klasszikusokat, amire mindenki azt mondja, hogy kötelező, egyszerűen nem érdekelnek. Ami érdekes, mert egész sok kategóriában soroltál, ugye a Harry Potter, a Gyűrűk Ura inkább fantasy, a Matrix science fiction, a Halálos Iromban ilyen autózós, a James Bond kémfilmek, szóval elég sok kategória van. A Keresztapát nem írtad bele, de biztos, hogy gondolom, hogy az is a lista része. Bárki tudja, lehet, hogy ezt meg pont láttad, és akár tetszett is. De hogyha nem érdekelnek valakit ezek a filmek, hát ne érdekeljék. Akkor beszélgessünk, hogyha nem láttuk, akkor beszélgessünk könyvekről még egy kicsit. Ezeknek a nagy része megjelent könyvben is. Na, nem a Halálos Iramban, de könyvverziók is vannak mindegyikből. Úgyhogy hát, ha majd azok. Ha tudtam tanácsot adni, remélem. Túros tészta, porcukorral, szalonnával, Kamilla írta ezt nekünk. Igen, ez egy kicsit polgárpukkasztó, de volt egy olyan műsorunk még Barbival, amikor az olyan étel kombinációkról beszélgettünk, amik azért meglepőek tudnak lenni, és ott rengetegen írták ezt, úgyhogy ez nem is annyira kirívó vélemény. Bár nem én mondtam, de egyetértek vele, a vallás a tömegek ópiuma. Hát ebben most nem mennék bele mélyebben, mert nehogy megbántsak vele másokat, ez is egy vélemény volt Petrától, és lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs, mindenki gondolkodjon el rajta, ehhez némi zenei aláfestést most biztosítok, aztán meg folytatjuk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak 2 hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Ceglédrádió. Sok

0: megérinti a kedves hallgatókat a filmek világa, és tulajdonképpen ketten is írnak a Titanic-kal kapcsolatban, úgyhogy ezeket most mindjárt összefűzöm. A lényeg az, hogy a mai műsorban itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, igazi őszinte véleményeket várunk valamiről, ami talán felbosszant másokat, ezt névvel vagy név nélkül is megtehetik, és ventiláljanak ki valamit, ami esetleg önökben van. Megtehetik ennek a műsornak a keretein belül, és én meg beolvasom, amint lesz erre a lehetőség. Még mindig sok üzenetet kapunk, úgyhogy lehet, hogy lesz még egy folytatás. A lényeg, hogy filmes témákat ígértem. Anna azt írja, a mai napig nem tudom végignézni se a Titanicot, se az Avatar második részét, és azóta már a harmadik is kim van, csak mondom. No, és Vivian volt a másik, sosem láttam a Titanicot, és nem is szeretném. Na hát, ő meg el sem kezdte, nem, hogy nem tudta végignézni. És igazából szerintem ezekkel sincs baj, ez kicsit ugyanaz, mint az előző megszólalásunkban a sok filmes felsorolás. Hogyha valakinek nincs ez gusztusa, hát akkor ne nézze meg, semmi gond. De azt mondjuk tényleg nem szeretem, hogyha valaki ezért azt mondja, hogy kötelező, meg kell nézned, mindenképp ragaszkodni kell hozzá, hogy azt lássa. Ha valaki nagyon hasonlít rád, vagy azt gondolod, hogy hasonlók vagytok ízlésben, akkor persze rá lehet erőltetni valamilyen filmes gondolatot, vagy ilyesmit, mert akkor lehet, hogy tényleg tetszeni fog neki, de ez nagyon biztosnak kell lenni abban, hogy hasonlít a stílusotok, és persze az is kell hozzá, hogy ő szeresse azt, akarja megnézni azt a bizonyos filmet. A jégkorszakot már megakadályoztuk, már nincs sok hátra, és még duplájára növeljük a széndioxidot, akkor újra szubtrópusi klíma lehetne itthon is. Nyugi, ha leáll a golfáramlat, vagy amint az óceánok lépést tartanak a légkör melegedésével, több eső lesz, mint amennyit szeretnétek. Írja nekünk Mr. Borsi, bármit is jelentsen ez. Hát igen, ez is egy kényes téma, amiről szerintem sokkal, de sokkal többet kéne beszélgetnünk, mert mi van, hogyha tényleg, most nem akarok semmi konteót behozni a műsorba, de hogyha tényleg azoknak lenne igaza, hogy nincsen globális felmelegedés és nincsen klímakatasztrófa, akkor is vigyázhatnánk jobban a környezetünkre, akkor sem kell telefüstölni mindent, de hogyha meg azoknak van igaza, hogy tényleg melegszik fel a Föld, akkor miért nem tehetünk még többet? Ez a zárójeles kérdésem, menjünk is tovább. Semmi értelme, hogy direkt felbosszant csak másokat, mérgesek azok maguktól is, ezért nem írok meg semmilyen komoly véleményt. Na egyébként ez is egy kritika, ha jól értem Anna üzenetét, mert hát gyakorlatilag az a helyzet, hogy tényleg kicsit feszültebbek vagyunk, mint kellene. Nagyon sokan, nagyon sok problémával, traumával küzdenek a magánéletükben, a munkahelyükön, az országukban, bármivel is, és így is tele vagyunk frusztrációval. Úgyhogy ezt kéne valahogy megtanulni, elengedni, hogy kicsit le tudjon lazulni az ember könnyedebben. Erre utalt az a vélemény is, hogy mindenkinek legalább havonta egyszer egy jó beszélgetés kellene, akár terapeutával. Na és nézzünk még egyet, a legrosszabb film, amit valaha láttam, a Futni mentem. Ezt írta Dóra, hát abban azért biztos vagyok, hogy nem a legrosszabb film, szerintem egy kellemes kikapcsolódás volt, én sem voltam az se esett tőle, de én bírtam a szereplőket, bírtam a karaktereket, még a sztori sem volt olyan rossz, néha még el is mosolyodtam a poénakon, egy ilyen laza kikapcsolódás volt, de hogy a legrosszabb, azt azért nem mondanám. Azt értem, hogy nem a legjobb film, amit valaha láttál, de szóval a legrosszabb nem már. Na. Vagy akkor kevés rossz filmet láttál még, hát, hogy abban kell még pótolni néhányat. Minden esetre szerintem teljesen elfogadható kis produkció volt, ezt én mondom, Dóra meg azt, hogy szerintem a legrosszabb. Na, ettől érdekes ez a műsor, és még természetesen jövünk, úgyhogy ha van véleményük, írják meg nekünk 0635 92 92-t, még egy blokk hátra van.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában is őszinte véleményeket vártunk valamiről, ami felbosszant másokat, és azért nagyon érdekes ez a téma, mert ez nem is egy téma, hanem rengeteg, úgyhogy ezért lesz még egy folytatása ennek a műsornak. Vélemények még mindig vannak, és nagyon különbözőek, úgyhogy még belepillantunk néhányba, amik egészen változatosak. Van, aki viccesre vette, és ironikusra, valaki komolyan írt dolgokat, és nagyon komoly témákról is beszélgettünk, úgyhogy szerintem mindenképp érdemes lesz még egyszer folytatni majd ezt a listát, meg ezt a műsort, ezt a témát egészen pontosan, ami egy nagyon-nagyon nyitott és tág téma. No, lássuk, mik vannak még hátra. Judit írja, a mulatos zene szörnyű. Ez a véleménye, én ezt teljesen tiszteletben tartom, én sem igazán kedvelem, megmondom őszintén, nekem kicsit túl egyszerű. A szövegek is, hát nem a legerősebb szövegek a világon, és én jobban szeretek olyan zenéket, amiben jobban el lehet mélyülni, de azt is megértem, aki szereti, mert végül is egyszerű kikapcsolódást nyújt, úgyhogy én nem jelentem neki, hogy szörnyű, én sem vagyok nagy rajongója, de Judit ezt kijelentette. Andi szerintem poénból írja, aztán meglátjuk. Szeretem a Tóth Gabit, nagyon jó hangja van, bírom a stílusát, a táncos szerelmét, Pap Mátét. Ő is nagyon jó fej. És jól tette, hogy elhajtotta a szakácsot a francba, és hogy elvált tőle. Nagyon sok vicces, meg nevető smiley van ezután, de ki tudja, lehet, hogy ez egy őszinte vélemény, és miért ne szeretetné bárki Tóth Gabit. Claudia írja, hogy felesleges a gyereket szoptatni, miután elkezdett szilárd ételt enni. Na ezért szeretem ezt a témát, mert ennyire vegyesen tudnak írni a kedves hallgatók. Ebben ugyancsak nem tudok nyilatkozni, de hogyha szilárd ételt eszik már a gyerek, és az neki elegendő tápérték kell jár, akkor lehet, hogy tényleg felesleges. Azon szoktam meglepődni, mikor már 3-4 éves a gyerek, és még mindig szopik. Akkor hát azt nekem furcsa, de aztán ízlések és pofonok, családok válogatják, hogy mit és hogyan szeretnének. Ezt mindenki döntse el, nem tudom, nem akarok beleszólni. Andor írja, hogy nincs rosszabb a sajtnál. Na hát ezzel tényleg nem tudok menni. Megpróbáltam átgondolni ezt a pár szót, de nem sikerült. Szerintem a sajt csodálatos dolog, de ez az én véleményem, és másnak meg más a véleménye, tartsuk tiszteletben. Fanny rengeteg smileyvel írja, hogy nekem a munka a boldogság forrása. És egyébként amúgy az miért ne lehetne igaz, hogy valaki ennyire szereti a munkáját, az a legjobb dolog, nem? Hogyha úgy kell bemenned minden nap a munkahelyre, hogy élvezed, amit csinálsz. És nézzünk még egyet, mert hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú üzenet, nagyon sok részből álló üzenet, méghozzá Nikoltól, de ezzel fog indulni a következő műsor, mert ebbe már kell belemenni, annyi mindennel foglalkozik az ő írása, de legyen ez egy ilyen kis easter egg, elhelyezem így a műsor végén, hogy majd erre számíthatnak azok, akik velünk tartanak, és ráadásul kifogják majd ezt a témát, mert hogy nem holnap folytatjuk ezzel a témával. Viszont van még egy komoly véleményünk, Timea írta, hogy saját elhatározásából nem szült gyereket egyetlen egyszer sem, és nem is fog. Igen, hát ezzel a gyerekkérdéssel is foglalkoztunk már, és miért lehetne valakinek ez a döntése, hogy ő nem akar. Valaki ennél határozottabban is fogalmazta meg azt, hogy egyszerűen nem tudja őket elviselni, és hát szerintem ilyen ember is létezhet, és miért ne fogadhatnánk ezt el. És amúgy is az elfogadás a legfontosabb, kedves hallgatók, meg hogy úgy szeressük egymást, meg fele barátainkat, ha már életek így ilyen fura képpel, ahogy vannak, mert hogy úgysem tudunk változtatni rajtuk jelentősen. Köszönöm a rengeteg véleményt, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Vörös Nándi búcsúzik, a Ceglét hangja pedig jön holnap egy másik témával, tartsanak velünk akkor is. Visszhall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Adhat energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál, most már Süveges András, így lesz ez, kisebb, nagyobb megszakításokkal egészen este hatig. Már is mutatom, hogy mivel indul a reggeli műszak. Szeglédet Bruno Mars, I Just Might című közös ismerősével nyitom. Tartsanak velem még egyszer mindenkinek, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hideg a Szegléd Rádióban.
3: Napos időre számíthatunk. Újra országjárásra indul a Tisza párt. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési rendszert oszt meg Ukrajnával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Jövő hétre elkészülhet az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának állásfoglalása arról, hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a Házbizottság rendkívüli ülése után. A Házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok kivonultak a parlament üléséről. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megvonta tőle a szót. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stonecoak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Klubot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a legfrissebb infókkal, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet, aztán jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk. Újra országjárásra indul a Tisza párt. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési rendszert oszt meg Ukrajnával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Jövő hétre elkészülhet az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának állásfoglalása arról, hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a Házbizottság rendkívüli ülése után. A Házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok kivonultak a parlament üléséről. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megvonta tőle a szót. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stonecoak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és programokat ajánlok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét. Augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus

programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek. Cegléd rád!

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a dal forog azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapu programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordeauxba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Gironde megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén.
3: Az időjárásról.
9: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig a lapszemlével. Tartsanak velem ezért is!
0: Jó reggelt!

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön, még pedig a borosonline.hu felülettel. Úgy tűnik, újabb fordulat érkezett Kunu Mário és Kávé Tejszín, vagy a világ ilyen becenevet, na mindegy, azaz Szakó Emilia viharos szerelmi történetében. A páros kibékült és ismét együtt mutatkozott. A kapuvári Zoo Fesztivál látogatói ugyanis együtt láthatták őket, ráadásul nem is akárhol. Mário fellépőként érkezett a rendezvényre, hiszen a hajnali órákban ő maga is színpadra állt és hatalmas bulit csinált a közönségnek. A közös megjelenés azért is különösen érdekes, mert a két fiatal kapcsolat az elmúlt időszakban korán sem volt egyszerű. Kunu Mário és Kávé Tejszín szerelme igazi érzelmi hullámvasút volt, többször szakítottak, majd újra egymás mellett kötöttek ki, a rajongók pedig már többször találgathatták, vajon végleg lezárult-e a közös történet. Legutóbb idén márciusban szakítottak, akkor úgy tűnt, hogy ezúttal valóban véget ért a románcuk. A jelek szerint azonban nem tudtak végleg elszakadni egymástól, hiszen most ismét együtt érkeztek egy nyilvános eseményre, ami egyértelműen arra utal, hogy sikerült rendezniük a kapcsolatukat. A páros történetét az elmúlt hónapokban több fordulat is kísérte. Kávé Tejszín nemrég ismét a figyelem középpontjába került, amikor körözés alatt állt. Ám most úgy tűnik, hogy a nehézségek ellenére Mário és ő újra egymás mellett vannak. Kapcsolatuk korábban se volt mentes a konfliktusoktól, ám mindig akadt valami, ami visszavezette őket egymáshoz. Éppen ezért sokan már nem lepődnek meg azon, hogy a szakítások és békülések sorozat után ismét közösen jelentek meg. A kérdés most már csak az, hogy a korábbi nehézségek után mennyire lesz tartós a kibékülés. Az biztos, hogy Kunu Mário és Szakó Emília története továbbra is sokakat érdekel, mondjuk engem speciál annyira nem mindegy, hiszen náluk eddig mindig tartogatott meglepetéseket a folytatás, velük is foglalkozik természetesen a borsonline.hu oldal. És még mindig maradunk ennél a portálnál, Jennifer Lopez 57. születésnapját látványos ünnepléssel és egy sokatmondó üzenettel tette emlékezetessé. Az énekes közösségi oldalán olyan bejegyzést osztott meg, amelyben sokak szerint egyértelműen arra utal, hogy Ben Affleckkel történt válás után végre újra boldognak érzi magát. Jennifer Lopez 57. születésnapját heteken keresztül ünnepelte Európában. A buli sorozatot egy sejtelmes születésnapi bejegyzéssel koronázta meg, tehát amely a rajongók szerint egyértelmű üzenet volt férjének Ben Affleck-nek. Jennifer Lopez Instagram oldalára feltöltött felvételén az énekesnő lehúzott ablakkal lobogó hajjal utazik egy autóban mosolyogva. Mindez Theodore Roosevelt 1910-es híres The Man in the Arena című beszédéből vett hangrészlet kísérte, amely azokat dicséri, akik a kudarcok ellenére is tovább küzdenek. A sejtelmes bejegyzéshez pedig azt írta, ha kitartasz, egyre jobb lesz. J.Lo az elmúlt hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy sokat tanult az elmúlt időszakból. Elmondása szerint az volt a legfontosabb számára, hogy újra megtalálja önmagát, és ne egy kapcsolat határozza meg a boldogságát. Úgy fogalmazott, ma már sokkal tudatosabban figyel saját igényeire, valamint arra, hogy elegendő időt fordítson gyermekeire, családjára és önmagára. A rajongók szerint az énekesnő a mostani Instagram bejegyzésével is pontosan erre utal. Vele is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalon. Innen ajánlok olvasnivalókat. Alig egy hete ért véget a labdarúgó világbajnokság, és kire tudná, Argentina döntőbeli legyőzésével, 1-0-ás végeredménnyel hosszabbításban Spanyolország másodszor lett VB aranyérmes. Ennek apropóján a Nemzeti Sport összehasonlította a 2010-es és a 2026-os együttest. Megvizsgálta, mármint a sportoldal, meg az újságírók, a posztokon mely játékosok teljesítettek jobban. Egyúttal összeállították a szerintük legerősebb spanyol válogatást, a 16 évvel ezelőtti és az idei játékos állományból. Idézzük, írja a portál, 2026-ban diadalmaskodó csapat 65 esztendő szövetségi kapitányát, Fuentét is, aki többek között ezt mondta, a 2030-as VB, nem gondolok még rá, most az őszi nemzetek ligája lebeg a szemem előtt, de titkon remélem, 4 év múlva újra meg tudjuk ismételni ezt a sikert. Vele is készült ezek szerint egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságformátumban is. Interjút adott a lapnak a Bajnokok Ligája címvédő francia Metz és a magyar női kézilabda válogatott 25 éves irányítója Vámos Petra. Egy ekkora siker után több hét kellett, mire megnyugodtunk, mondta. Elértünk egy nagy cél, de olyannyira győztes mentalitása van a csapatnak, hogy ez a motivációt nem veti vissza, ugyanolyan éhesek vagyunk a sikerre. Azt érzem, hogy mindenki izgatott volt és várta, hogy elkezdjük az új idényt. Ott motoszkál bennünk, hogy a francia bajnoki címet nem sikerült elhódítani, és biztos vagyok benne, hogy az új kiírásban az lesz a prioritás, hogy visszahódítsuk, de minden versenysorozatban az a célunk, hogy nyerjünk. Vámos elmondta, külön öröm, hogy Balatonbogláron is edzőtáboroznak majd. Vámos Petrával is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon. Már februárban bejelentette a DVTK, hogy a szakmai igazgatói pozícióba visszatérő Völgyi Péter vezetőedző, egyben a szövetségi kapitány helyét Magyar Gergely veszi át a női kosárlabda csapat kispadján. Meglepő volt a felkérés, hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá, nem volt benne a kalapban, mondta az előző évadban bajnoki ezüstérmes Diós Győriek 45 éves új trénere, a női úszas válogatott szövetségi edzője, aki 2016 óta nem dolgozott női élvonalbeli klubnál. Nem szépítem, helyi emberként tőlem jóval többet várnak el, ezt érzem. A jelenlegi helyzet nem könnyű, fontos lesz a szurkolókkal mielőbb megértetni, ez már nem az a világ, mint az elmúlt években, a lehetőségeink végesek. A Nemzeti Sport.hu oldal és az újságformátum is foglalkozik Magyar Gergellyel, mert hogy vele is készült egy beszélgetés, a részleteket elolvashatják tehát a portálon és az újságban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a reklámok után itt a Jó reggelt Ceglédben jönnek majd a legfrissebb információk, aztán jövök vissza a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a Lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapu programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordeauxba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Zsirond megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén.
3: Az időjárásról.
4: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk. Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz. 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azon a Lady Gaga énekli a Dead Dance című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 07:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Napos időre számíthatunk, ma is ülésezik a parlament. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek se maradjon indokolatlanul kórházban. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátetté, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték.
3: Az időjárásról.
7: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Egyrészt folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt!

0: a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Könnyelmű ígéretek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata motója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ha valakivel, akivel kapcsolatban vagy, személyesen is találkozol, az valami egészen más élmény, mint a telefonon, vagy a számítógépen keresztül tennéd ugyanezt. Ma a lehetőséged lesz személyesen is ápolni egy ilyen kapcsolatodat, használd ki a lehetőséget, és meg fogod látni, milyen energiák szabadulnak majd fel benned ettől. Bika, nem olyan nehéz dolog megszervezni egy találkozót a barátokkal, ismerősökkel, csak leggyakrabban a napi rohanásban senki sem veszi magának a fáradtságot, hogy megtegye az első lépést, pedig egy ilyenre még igazi indok sem kell. Emeld fel a telefont és tárcsázz. Mondj egy helyet és időpontot, mindenki örülni fog neki. Ikrek, ma a kreatív tevékenységeket fogod élvezni, és az érdeklődésed is elsősorban az ilyen dolgokkal kapcsolatos dolgokra nyitott. Menj múzeumban, nézd meg egy kiállítást, hallgass meg egy hangversenyt, vagy egyszerűen ülj be a könyvtárba, és szívd magadba egy kis művészetet, kultúrát. Komoly inspirációt kaphatsz most ettől, és ki tudja, még bele is foghatsz valamibe te magad is. Rák, néha mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kis időre maga maradjon a gondolataival. Ma neked lehet ilyen igényed, de nem biztos, hogy ennek mindenki örülne a környezetedben. Van, aki szeretné vele tölteni az idejét, és amikor ezt visszautasított, talán meg is sértődik. Ne aggódj, később kárpótolhatod, és meg fogja érteni, hogy neked most erre volt szükséged. Oroszlán, te általában szereted a saját utadat járni, és ezen az úton néha szeretsz egyedül lenni. Ma lehet, hogy konfliktusod is származik ebből, és ha nem akarsz további kellemetlenséget, talán kell majd kötnöd egy okos kompromisszumot is, amikor jut is mindenkinek, és marad is önmagadnak belőled. Szűz, ma találkozhatsz valakivel, akit személyesen már egy ideje nem láttál, és lehet, hogy váratlanul szembesülsz egy változással. Talán az illető megváltozott külsőleg vagy belsőleg, vagy csak egyszerűen túl hosszú volt az idő, amíg nem találkoztatok. Élvezd a közösen töltött perceket, és ne törődj semmi mással, és főleg ne éreztesd vele, hogy mennyire más szemmel nézel ma rá. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Szeg,

0: extrema. Ritmo. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak.
7: Folytatjuk már is a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, a mai nap igazán megmutathatod, milyen jó probléma megoldó vagy, mert megoldandó probléma az lesz bőven körülötted. A kérdés már csak az, hogy ezek mindegyikre rád vár-e, vagy legalább néhányat rábízhatsz másra is. Állíts fel egy fontossági sorrendet és hozzá egy időtervet, de ne legyél baleg, hogy mindenki helyett te dolgozol. Skorpió, mert kissé sarokba szorítva érezheted magadat, mivel valamit nagyon rád akarnak kényszeríteni, de te nem nagyon szeretnéd mindezt. Ügyelj arra, hogy ne próbáld magadon csökkenteni a nyomást azzal, hogy könnyen ígéreteket teszel a jövőre vonatkozóan. Inkább mondj most azonnal nemet a dologra, különben később újra fog kezdődni minden. Nyilas, ma egy probléma megoldásában a jó helyzet felismerésedre lehet szükség, és arra, hogy önállóan tudj dönteni és azonnal cselekedni is. Ne hagyd, hogy a dolgok elfajuljanak, mert akkor már egyedül nem leszel képes visszahozni a dolgokat a normál kerékvágásba. Határozottságod valószínűleg kivívja majd mindenki csodálatát. Bak, vannak tevékenységek, melyek kezdenek kiveszni a hétköznapjainkból, pedig az agyunk frissen tartása miatt nem érdemes elhanyagolnunk őket, ilyen például a kézírás. Emlékszel, mikor vetettél akár csak néhány sort is kézzel egy darab papírra? Szakadj el a billentyűzettől és az érintőképernyőtől majd kicsit, és írj meg egy levelet, vagy akár kezd kézzel írót naplóírásba. Vízöntő. Mostanában egyre kevésbé szükséges a személyes jelenlét, ha valakivel kapcsolatban szeretnénk maradni. Minden egyszerűbb és gyorsabbá vált ezen a területen, de közben egy csomó minden elveszett. Vannak ugyanis a kommunikációnak olyan finomságai, melyek nem vihetők át billentyűvel vagy nevető arcocskákkal. Ügyelj rá, hogy akiket igazán szeretsz, azokat személyesen is találkozz időről időre, hogy megmaradjon az a láthatatlan kapocs, amely igazán összetart. Ma például sort keríthetsz egy ilyen találkozóra. És végül halak. Ma már szinte az egész világot bejárhatod pár perc alatt úgy, hogy közben ki sem mozdulsz a négy fal közül. Ez nagyszerű dolog, de ha csak erre hagyatkozunk, akkor csak a felületes megismerés marad számunkra a valódi tapasztalat helyett. Ne elégedj meg azzal, ha valakivel vagy valamivel egy képernyőn keresztül vagy kapcsolatban. Tégy annak érdekében, hogy mindez a valódi világban is működjön. Ennyit üzentek mára a csillagok.
3: Jó reggelt, Ceglén!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a reggeli műszakot, a jó reggelt, Ceglédet, most folytatjuk a legfrissebb infokkal, utána meg majd a közös ismerősökkel, tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, ma is ülésezik a parlament. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a nyitott kapu programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, jön majd többek között Natasha Bedingfield, de itt lesz velünk a Valmar is, mégpedig egy 2024-es közös ismerősnek köszönhető, amelynek címe Pont jó. Meg persze én is visszatérek, énekelni nem fogok, de programokat ajánlok és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Morris Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kacaj Lidia kedvenc dalai van, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal játszom a One Republic kiváló slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos időre számíthatunk. Ma is ülésezik a parlament. Hatalmas ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtotta a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg.
3: Az időjárásról.
7: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Szeglédet, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Szegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 óra.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk a Jó reggelt Cegléd-et, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát beszélgetésünk, és ahogy ígértem, Spindelbauer Attila van itt velem, a Cegléd és Térsége Ipartestülete elnöke, akivel a nyárról fogunk beszélgetni, arról a nyárról, aminek, hát mondhatjuk most már bízvást, hogy úgy kétharmada eltelt, van még hátra egy harmad, de főleg most az első kétharmadról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
2: Köszöntelek, köszöntöm a Cegléd rádió hallgatóit.
1: Na hát nem nagy pihenés volt ez a nyár, azért dolgoztatok rendesen. Ugye egy iparosnak a nyár sokszor éppen a legtöbb munkát jelenti.
2: Igen, főleg az építőipar területén, bizony, hogy minél többet, jobbat meg tudjunk csinálni, ugye megvalósítani, ugye ne kéne a mínuszfokokban dolgozni, meg nem is lehet.
1: Nem is lehet bizonyos munkákat
2: elvégezni. Viszont most például a melegben nem lehetett dolgozni, voltak akadályok benne. Amiről be tudok számolni, hogy a kavaszirodánk az működik szépen, ott egy kicsit változtak a kamat állapotok, de a vállalkozók továbbra is elszántak és bizakodnak abban, hogy az építőipar beindul, meg a kereskedelem, és veszik fel a likviditási hiteleket.
1: Igen, igen, igen.
2: Úgyhogy ezzel nincsen probléma. Ami várható, azt nem tudjuk, mi lesz, de amiről be tudok számolni, hogy most értem vissza egy erdélyi utazásról.
1: Na, erről fogunk még beszélni, de arról is szóljunk egy pár szót, hogy ugye ott nálatok a székház van, aminek ott a kert része is nagyon szépen megújult nemrégiben.
2: Igen, szépen. Hogyha erre kíváncsiak a hallgatók, akkor megint elárulhatom.
1: Aki még nem látta, nézze meg, mindenképpen érdemes valóban. De ott azért élénk társadalmi élet is folyik, és különféle civil szervezetek is ott megjelent és tanyát vertek, mondhatni. Ők is dolgoztak a nyári szünetben, vagy ott nyári szünet volt tényleg?
2: Nincs nyári szünet.
1: Nincs.
2: Nálunk nincsen nyári szünet, itt folyamatosan vannak gyermektáborok, kézműves táborok, tánctábor.
1: Bizony, bizony.
2: Vannak továbbra is az oktatások, ugye folynak folyamatosan, ami az udvart illeti, vagy az épület megújulását illeti, ott pedig megújult a járda szakaszunk.
1: Igen.
2: 10 év után sikerült elérni, hogy megújuljon a Bercsény utca felől, és gyönyörű kovácsolt vas rózsakapunk lett.
1: Nagyon szép, nagyon szép. Érdemes amire megnézni, ha még nem
2: várjuk,
1: látták
2: hogy
1: tényleg.
2: Hogy a rózsa felfusson, és gyönyörű látványt mutat, és illattal ezt pedig adományból kaptuk egy vállalkozó tagunktól.
1: Igen, igen, igen. Hát tényleg nagyon szép, és jó, hogy ilyen aktív élet folyik. Valahol ez volt az álmod annak idején is, amikor
2: igen,
1: átvetted
2: 11
1: a vezetést. Igen, nem most volt az. De hogy tényleg ne csak egy egyszerű iroda legyen ez, ahol az iparosok elintézhetik az ügyes-bajos dolgaikat, hanem ennél sokkal
2: igen,
1: több.
2: Egy épület akkor értékesebb, hogyha megtöltjük élettel,
1: igen,
2: és hasznosan van kihasználva.
1: Igen.
2: Az épület nem csak ott áll.
1: Úgy-úgy. Bizony, bizony. De időnként kimozdultok ebből az épületből, és nem csak a szomszéd utcáig mentek el, hanem hát jó messzire. Amikor néhány nappal ezelőtt felhívtalak, én se tudtam pontosan, hogy merre vagytok, de jelezted, hogy éppen Székelyudvarhelyen tartózkodtok. Úgyhogy volt egy szép erdélyi utatok, ami nem egy kirándulás volt, és csak a szép tájakban gyönyörködtetek, hanem ennek komoly szakmai része is volt. Hogy is alakult ez a dolog? Mikor született meg a terv egyáltalán, hogy kiutazzatok?
2: Ez tavasszal született meg a terv, vagyis még évelején jobban mondva. Szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatokat az erdélyi vállalkozókkal. És mivel az ipartestület megalakulása 140 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben, így ősszel, szeptemberben szeretnénk egy kerekasztal vállalkozói fórumot létrehozni az erdélyi vállalkozókkal.
1: Nagyon jó hangzik.
2: És ennek az előkészületeiben, továbbvitelében, kidolgozásában jártunk kint most több vállalkozóval tárgyalni. Elsőként a Székelyudvarhelyi Vállalkozók Szövetségével, az OKKS tagjaival, vállalkozóival tárgyaltam. Tárgyaltunk, itt nagyon hasznos eszmecserét folytattunk, és meglepetésemre nagyon sok fiatal vállalkozóval sikerült találkoznom. És pont ugyanabban a tevékenységkörben, a médiában, hogyha már itt járunk, találtam 3 fiatal vállalkozót, akik itt Cegléden is van 3 fiatal vállalkozónk,
1: igen,
2: 18 év alatti, akik ugyanezt a média szakot csinálják.
1: Nagyon jó.
2: És például őket szeretnénk összehozni.
1: Ez érdekes lenne.
2: És, hogy ott milyen ötletek vannak kint Erdélyben nálunk, bizony, és itt Cegléd és környékén milyen ötletekkel dolgoznak.
1: De jó.
2: Konkurenciát nem jelentenek egymásnak.
1: Abszolút, persze.
2: Abszolút nem.
1: Sőt, segítik egymást.
2: És ezzel szeretnénk összekapcsolni. Ilyenekben gondolkodunk, hogy vállalkozásokat összekapcsolni, mint tudásban, mint inspirációban, mint pedig üzleti témában.
1: Igen, igen. És ez nyilván nem erről az egy kerekasztal beszélgetésről szólna, amit emlegettél, hanem akkor ez egy ilyen oda-vissza, tehát ők is jönnének ide, ti is mennétek oda, ez akár sok éves szép kapcsolat is lehet.
2: Igen, bízunk benne, hát Lukács Lászlóval tárgyaltunk, ő most a román agrárminiszternek a tanácsadója, vagy kabinetfőnöke, hogy nevezi. Ő például mondta, hogy nagyon sok mindenben tud nekünk segíteni. Uh-huh. Ővele már régi barátságot ápolunk egyébként. Most ott is ugye változások voltak, és ő ezt a pozíciót kapta meg. Uh-huh. És bízunk benne, hogy a továbbiakban tudunk vele együttműködni, tud nekünk segíteni. Ő volt az erdélyi vállalkozóknak a szövetségének az elnöke.
1: Aha.
2: És így kapcsolatrendszere.
1: Ilyen tapasztalata is van akkor.
2: Nagyon jó tapasztalatai vannak ebben. Utána pedig csütörtöki napon a Csiki Vállalkozó Egyesület tagjaival találkoztunk.
1: Na, irány Szereda?
2: Igen, ott Csíkszeredán minden nap mentünk valamerre. Úgyhogy folyamatosan meglátogattunk üzemeket, tárgyaltunk vállalkozókkal, például kint egy fiatal, ez is egy fiatal vállalkozó, lépcsőket gyárt. Fém lépcsőket. Mondom éppen, hogy nekem mindig 2-3-szor kellett lépcsőt elkészítenem, mire eltalálták, hogy jó legyen.
1: Igen.
2: Ez is egy nagyon jó...
1: Megvan ennek is a tudománya.
2: Tudománya mindennek megvan.
1: Igen.
2: Itt ugye őket is meghívtuk, hogy nálunk, amikor lesz ez a kerekasztalforum, hogy részt vegyenek rajta.
1: Itt lesznek ők is.
2: Ha nem tudnak eljönni, akkor online-ban közvetítés.
1: Ma már ez sem akadály.
2: Nem akadály.
1: Igen.
2: És főleg, hogy vannak szakembereink hozzá, így meg is tudjuk oldani majd.
1: Pláne. Igen, igen, igen.
2: Utána a pénteki nap volt a legszorosabb, mert elmentünk a Ojtozi szorosba.
1: Na, akkor az jó szoros volt
2: ott
1: valóban.
2: Megnéztünk egy vendéglőt, ami Józsi bácsi épített saját kezével a lányával.
1: De jó.
2: De sajnos a tavaly évben leégett.
1: Júj.
2: A tetőszerkezete neki, és így adtunk inspirációt, bizodalmat Józsi bácsinak és lányának Jankának, hogy mentek a magyarok hozzájuk látogatni, és a 90 éves Józsi bácsi erőt gyűjtött magán ezzel, hogy meglátogattuk őt.
1: Hogy érdemes azért hogy még tovább
2: érdemes,
1: gondolkodni.
2: Érdemes, igen, tovább gondolkodni, és csinálni, és folytatni.
1: De szép ez.
2: És tulajdonképpen a vállalkozások így működnek, hogy biztatni is kell egymást, kitartani egymás mellett.
1: Igen, igen, igen. A sok rokonság is lehet egyébként valóban a két térség között, mert ugye az itteni iparosok is nem abban gondolkodnak, hogy majd Szombathelyen csinálok egy beruházást, vagy stb., hanem szűkebb körben gondolkodik földrajzilag, és valahol ott szerintem az erdélyek is, a székelyek is, hogy ők is szűkebb körben gondolkodnak, és ezáltal nagyon sok rokon gondolat születhet.
2: Most látnák a rádióhallgatók, kirázott a hideg is, nagyon összetartók.
1: Fontos.
2: Hazaszeretők, szeretik a földjüket.
1: Igen.
2: És ez nagyon jó dolog, ahogy ott voltunk, hogy összetartanak és segítik egymást. Utána pedig találkoztunk a Sepsiszentgyörgyi Kovászna megyei vállalkozókkal.
1: Igen.
2: Akik ismét nagyon sok tapasztalat cserével engedtek el minket. Az inkubátorházuk, ami nekünk is van itt Szegléden a Törteli úton, ő nekik most 30 éves.
1: Igen.
2: És ott egy ilyen nagyobb összejövetellel megvendégeltek minket.
1: De szép.
2: Úgyhogy a környező települések polgármesteri voltak ott, a vállalkozók szövetségének
1: hát komolyan
2: az
1: elnökei. Komolyan vették ezt a dolgot ők is.
2: Komolyan vették, igen. Vendégül láttak minket. Nagyon nagy szeretettel látnak vendégül, nagyon örültek, hogy meglátogattuk őket. És
1: nagyon jó vendéglátók ők.
2: Szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatokat velük. Úgyhogy én bízom benne, hogy a jövőben sikerül nagyobb léptékben előre menni ezen a területen is.
1: Nagyon fontos lenne, bizony tényleg nagyon sok hasznos tapasztalat, meg egyáltalán a barátság, a szeretet is, a hazaszeretet, ahogy
2: igen,
1: az is nagyon fontos.
2: Hogy egy kicsit mi is feltöltődjünk.
1: Ugye?
2: Mi is feltöltöttünk el, nem csak ők rajtunk keresztül, és így kisebb a kiégésnek a lehetősége.
1: Igen, igen, igen. Sokat jelentenek ezek a kapcsolatok.
2: És hogy új ötleteket, új dolgokat bele tudjunk vinni a gondolatmenetünkbe, a tevékenységünkbe, egy életben tudjunk maradni, hogy új célokat tudjunk kitűzni magunk elé. Ezek igen. nagyon fontosak a vállalkozók igen. és a családok életében.
1: Rövid és hosszú távú célokról is szó van nyilván. Most a rövidebb távúakról még a nyár hátralévő részére vannak-e ötleteitek, vannak-e terveitek még?
2: Tervek azok mindig vannak. Az azon múlik, hogy meg tudjuk-e valósítani.
1: Hát jó, hát meg általában ugye elég jó sikerült, elég jó százalékban.
2: Igen, jó százalékban. Amik vannak terveink, az ugye szeptemberre halasztódik, most augusztusban nem olyan sok minden fog történni, a táborokon kívül. Hát itt ugye lesz majd ősszel a szakmafesztiválunk.
1: Az egy nagy rendezvény.
2: Nagy rendezvény most részünkről ugye, és lesz még ugye a kerekasztal megbeszélés vállalkozókkal.
1: Igen, igen.
2: Ugye vállalkozói fórum.
1: Na hát erre mindenképpen visszatérünk majd.
2: De ez majd amikor közelebb leszünk hozzá, ott augusztus igen, közepe
1: igen, felé. Akár, ahogy itt szoktuk egymás között mondani, egy előzetes és egy utózatos beszélgetést is meg fog ez érni szerintem, mert sok tapasztalat jön majd ott szerintem, és nagyon sok érdekes információt be tudtok gyűjteni ti is, meg ők is egyébként igen. nyilván. Tehát ez abszolút kölcsönös dolog lesz, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk akkor is. Közben pedig akkor, mint mondtad, azért táborok, stb. Lesznek, működik a ház. Sokan fognak átmenni a szép rózsakapu alatt, még azért augusztusban is.
2: Igen, és szeptemberben indítjuk újra az ordasközi piacot.
1: Az is fontos.
2: Mert az is az ipartestület üzemelteti.
1: Igen, immáron.
2: Kézműves piacot.
1: Igen, igen, igen.
2: Úgyhogy köszönjük mindenkinek a támogatását, és a továbbiakban jó pihenést kívánok a nyár folyamán.
1: Köszönjük szépen, mi, mint rádió, mi is dolgozunk természetesen, és szólni fog a 92.5-ön a Cegléd Rádió, és időről időre megnézzük majd, hogy mi újság a Cegléd és térsége ipartestülete házatáján. Az elnökkel, Spindelbauer Attilával beszélgettem az elmúlt percekben. Attila, köszönöm szépen, és amennyi kis időd van, arra jó pihenést, és a többire pedig jó munkát kívánok.
2: Isten áldja a tisztes ipart!

0: Dialógus után és a Bagosi Brothers Company felvétele után a mikrofonnál újra Süveges András. Most folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, aztán jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem!
1: Napos időre számíthatunk, ma is ülésezik a parlament. Hatalmas ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg.
2: Az időjárásról.
1: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Folytatjuk kiváló dalokkal, a reklámok után például jön a Deja Vu-tól az I Can't Stop, meg én is itt leszek, és nem sokára programokat ajánlok, maradjanak
1: velem. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
11: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Napos időre számíthatunk. Ma elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos vita a parlamentben. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátula benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt.
2: Az időjárásról.
12: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a X-2-t bezonyám. A dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
0: Cegléd Rádió FM

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum.
0: És egykori kedvencek változatosan.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön, a blik.hu oldallal egészen pontosan innen ajánlok olvasnivalót. Azt találgatják a követők, ki mondta-e már az igen szerelmének Radics Gigi, a Megasztár győztes énekesnő és a párja Mackó Miklós zenei producer hosszú évek óta jó barátok és munkatársak voltak, amikor 2024-ben új szintre lépett a kapcsolatuk. Az énekesnő tavaly novemberben jelentette be, hogy a szerelme megkérte a kezét, az esküvőt pedig az idei évre tervezik. A szemfüles rajongók azért is gondolhatják, hogy az énekesnő és kedvese a legnagyobb titokban egybekeltek, mivel Gigi a napokban egy a közösségi oldalán megosztott a kedveséről készült fotóz. Azt írta, hogy My husband is better than yours, azaz az én férjem jobb, mint a tiéd. Ez az első alkalom, hogy a kapcsolatuk során Gigi a férjeként hivatkozott a producerre. Ám ennél még érdekesebb dolgot is kiszúrt a Gigi követői, ugyanis Miki egy másik képsorozaton egy arany karikagyűrűt visel a gyűrűs ujján, amely szintén arra utalhat, hogy már összeházasodtak. Nem kizárt, hogy Gigi és a kedvese úgy döntöttek, hogy azt a ma már teljesen elfogadott és trendi utat választják, miszerint az anyakönyvvezető előtti házasságkötésre szűk körben kerül sor, majd esetleg pár héttel később azt követi, egy sokkal nagyobb lagzi, melyen együtt ünnepelnek szeretteikkel és barátaikkal. Azért sem lenne meglepő, ha így határoztak volna, mert Gigi, akit ezúttal nem értünk el, fogalmazza a blik.hu újságírója, számára nagyon fontos, hogy az élete nagy pillanatai igazán meghittek és intimek legyenek. Gigi és Miki nagyon boldogok, hihetetlenül megható a történetük, hiszen évek óta dolgoztak együtt, és nem is gondolták volna az elején, hogy egyszer az esküvőjüket szervezik majd. Az esetük is mutatja, hogy ha nyitott rá az ember, a szerelem megtalálja őt. Nagyon sok időt és energiát fordítottak a nagy nap megszervezésére, és biztos vagyok benne, hogy minden részlet Gigi álmait követi, mesélte az énekes egyik közeli ismerőse. Az énekesnő féltve óvja a magánéletét, ám korábban elárulta a lapnak, hogy mindenképpen ebben az évben szeretnék összekötni az életüket, sőt, azt is megosztotta a Blikkel, hogy hatalmas lagzit szeretnének közel 300 vendéggel. Az utóbbi fél évben nem volt lehetőségünk szervezkedni, de mindenképp szeretném megtartani az esküvőt, ha lehet, még az idén. Nálunk nagy az összetartás, és elég sokan vagyunk, ezért nem tehetem meg a családommal, hogy ne legyenek ott, és ne ünnepeljünk együtt, így valószínűleg nagy esküvőnk lesz. Nincs még dátum és helyszín, de szívből reméljük, hogy összejön, nyilatkozta korábban a Bliknek Gigi, azt is elárulta, hogy a kislánya Bella lesz a koszorús lánya ceremónián. És hogy ezen kívül még mit mondott, ez is kiderül a blik.hu oldalról.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, a blik.hu oldala, kedves hallgatók. Úgy tűnik, lassan minden a helyére került Derki Patrik életében. Az egészségi állapota biztatóan alakul, ismét sorra érkeznek a koncertfelkérések, és a szerelem is rátalált. A fiatal énekes rendkívül nehéz időszakon van túl, miután megszakadt a kapcsolata a Kossuth díjas előadó művésszel Bangó Margittal, a szakma jelentős része is hátat fordított neki, miközben az egészségi állapota is negatív fordulatot vett, daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A megpróbáltatások után azonban úgy tűnik, ismét reményteljes időszak következik az életében. A legutóbbi kontrollvizsgálata biztató eredményeket hozott, ami újabb lendületet adhat számára ahhoz, hogy maga mögött hagyja az elmúlt időszak nehézségeit. Túl vagyok az utolsó kontrollon, és szerencsére mindent rendben találtak. Már gyógyszereket sem kell szednem persze, ettől függetlenül jövőben is minden évben kontrollvizsgálatokra kell járnom, de úgy tűnik, most minden a legnagyobb rendben van, és a közérzetem is mérföldekkel jobb. Ennek külön örülök, mert egyre több koncertfelkérést kapok. A Bangó Margittal kapcsolatos botrány után ugyanis szinte az összes fellépésemet lemondták, most viszont szépen lassan ez is kezd rendeződni. Havonta 3-4 fellépésem van, egyre gyakrabban hívnak meglepetés vendégként is, ráadásul a Futball Pápa lett a fő támogatóm. Ő finanszírozza az új dalomat, és a napokban kiadott videóklippet is, mesélte lelkesen Patrik, akinek nem csak a karrierje és az egészsége, hanem a magánélete is kedvező fordulatot vett. Rátalált a szerelem, hogy ki a párjam, és hogy mit nyilatkozott még Berki Patrik, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Szemlétrádió! Szemlétrádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Ceglédrádió FM 92.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Hamarosan egy Sheeran énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Paradicsomleves betűtésztával, A menü lencsefőzelék sertésvagdaltal, B menü gombapaprikás galuskával, Extra menü sült oldalas tört burgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
1: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
1: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos időre számíthatunk, ma szavaz a vagyonvisszaszerzési hivatalról a parlament. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátula benzin literenkénti ára 1,62 euró, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 euró, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem, úgyhogy mindjárt folytatjuk a napi horoszkóppal. Most meg zenével, tartsanak velem. FM.

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
6: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: olyan szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
1: Cegléd Rádió.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Könnyelmű ígéretek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata motója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ha valakivel, akivel kapcsolatban vagy, személyesen is találkozol, az valami egészen más élmény, mint a telefonon, vagy a számítógépen keresztül tennéd ugyanezt. Ma a lehetőséged lesz személyesen is ápolni egy ilyen kapcsolatodat, használd ki a lehetőséget, és meg fogod látni, milyen energiák szabadulnak majd fel benned ettől. Bika, nem olyan nehéz dolog megszervezni egy találkozót a barátokkal, ismerősökkel, csak leggyakrabban a napi rohanásban senki sem veszi magának a fáradtságot, hogy megtegye az első lépést, pedig egy ilyenre még igazi indok sem kell. Emeld fel a telefont és tárcsázz. Mondj egy helyet és időpontot, mindenki örülni fog neki. Ikrek, ma a kreatív tevékenységeket fogod élvezni, és az érdeklődésed is elsősorban az ilyen dolgokkal kapcsolatos dolgokra nyitott. Menj múzeumban, nézd meg egy kiállítást, hallgass meg egy hangversenyt, vagy egyszerűen ülj be a könyvtárba, és szívd magadba egy kis művészetet, kultúrát. Komoly inspirációt kaphatsz most ettől, és ki tudja, még bele is foghatsz valamibe te magad is. Rák, néha mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kis időre maga maradjon a gondolataival. Ma neked lehet ilyen igényed, de nem biztos, hogy ennek mindenki örülne a környezetedben. Van, aki szeretné vele tölteni az idejét, és amikor ezt visszautasított, talán meg is sértődik. Ne aggódj, később kárpótolhatod, és meg fogja érteni, hogy neked most erre volt szükséged. Oroszlán, te általában szereted a saját utadat járni, és ezen az úton néha szeretsz egyedül lenni. Ma lehet, hogy konfliktusod is származik ebből, és ha nem akarsz további kellemetlenséget, talán kell majd kötnöd egy okos kompromisszumot is, amikor jut is mindenkinek, és marad is önmagadnak belőled. Szűz, ma találkozhatsz valakivel, akit személyesen már egy ideje nem láttál, és lehet, hogy váratlanul szembesülsz egy változással. Talán az illető megváltozott külsőleg vagy belsőleg, vagy csak egyszerűen túl hosszú volt az idő, amíg nem találkoztatok. Élvezd a közösen töltött perceket, és ne törődj semmi mással, és főleg ne éreztesd vele, hogy mennyire más szemmel nézel ma rá. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Ceglid Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: csak már is a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! A mai nap igazán megmutathatod, milyen jó probléma megoldó vagy, mert megoldandó probléma az lesz bőven körülötted. A kérdés már csak az, hogy ezek mindegyike rád vár-e, vagy legalább néhányat rábízhatsz másra is. Állíts fel egy fontossági sorrendet és hozzá egy időtervet, de ne legyél baleg, hogy mindenki helyett te dolgozol. Skorpió, mert kis és sarokba szorítva érezheted magadat, mivel valamit nagyon rád akarnak kényszeríteni, de te nem nagyon szeretnéd mindezt. Ügyelj arra, hogy ne próbáld magadon csökkenteni a nyomást azzal, hogy könnyelmű ígéreteket teszel a jövőre vonatkozóan, inkább mondj most azonnal nemet a dologra, különben később újra fog kezdődni minden. Nyilas, ma egy probléma megoldásában a jó helyzet felismerésedre lehet szükség, és arra, hogy önállóan tudj dönteni és azonnal cselekedni is. Ne hagyd, hogy a dolgok elfajuljanak, mert akkor már egyedül nem leszel képes visszahozni a dolgokat a normál kerékvágásba. Határozottságod valószínűleg kivívja majd mindenki csodálatát. Bak, vannak tevékenységek, melyek kezdenek kiveszni a hétköznapjainkból, pedig az agyunk frissen tartása miatt nem érdemes elhanyagolnunk őket, ilyen például a kézírás. Emlékszel, mikor vetettél akár csak néhány sort is kézzel egy darab papírra? Szakadj el a billentyűzettől és az érintőképernyőtől majd kicsit, és írd meg egy levelet, vagy akár kezd kézzel írót naplóírásba. Vízöntő. Mostanában egyre kevésbé szükséges a személyes jelenlét, ha valakivel kapcsolatban szeretnénk maradni. Minden egyszerűbb és gyorsabbá vált ezen a területen, de közben egy csomó minden elveszett. Vannak ugyanis a kommunikációnak olyan finomságai, melyek nem vihetők át billentyűvel vagy nevető arcocskákkal. Ügyelj rá, hogy akiket igazán szeretsz, azokat személyesen is találkozz időről időre, hogy megmaradjon az a láthatatlan kapocs, amely igazán összetart. Ma például sort keríthetsz egy ilyen találkozóra. És végül halak. Ma már szinte az egész világot bejárhatod pár perc alatt úgy, hogy közben ki sem mozdulsz a négy fal közül. Ez nagyszerű dolog, de ha csak erre hagyatkozunk, akkor csak a felületes megismerés marad számunkra a valódi tapasztalat helyett. Ne elégedj meg azzal, ha valakivel vagy valamivel egy képernyőn keresztül vagy kapcsolatban. Tégy annak érdekében, hogy mindez a valódi világban is működjön. Ennyit üzentek mára a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Ceglid Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Köszönöm, folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít a kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, hogy a pénzből utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán ellenfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Az éjjel folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Ukrajna és Oroszország között. Az orosz légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, senki nem sérült meg. Kisebb károk keletkeztek két másik településen is az orosz főváros közelében. Ukrajnában Szumiból és Herszonból jelentettek sérülteket az éjszakai támadások után. Több lakóház és infrastrukturális létesítmény megrongálódott vagy megsemmisült.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz július 28-ával keddel, ezért is füleljenek rá.

0: információt első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, július 28-a van, a mai napon a szabolcsok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Botond, Laura, Viktor, Szeréna, Győző, Ada és Adelina nevű ismerőseiket is. A szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt jelentése Nyest. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, illetve hát egészen pontosan egyel, meg egy zenészhez kapcsolódó évfordulóval, utóbbival kezdjük. 5 évvel ezelőtt hunyt el Dusty Hill, amerikai zenész, az Easy Top Rock együttes basszusgitárosa volt. Emellett énekelt is, valamint billentyűs hangszereken is játszott. 2004-ben a Easy Top tagjaként bekerült a Rock and Roll hírességek csarnokába. Dusty Hill több mint 50 évig játszott a bandával, halála után Hill kívánságának megfelelően a banda technikusa Elwood Francis lett az utódja. Egyébként a csapatot 69-ben alapította Billy Gibson gitáros énekes. 3 tagcsere után egy évvel később csatlakozott a zenekarhoz Dusty Hill basszusgitáros, valamint Frank Beard dobos, és Dusty Hill 2021-es haláláig ebben a felállásban játszottak. Legnagyobb sikereiket a 70-es és 80-as években érték el. Lemezeikből több mint 50 millió példány kelt el világszerte, ebből 25 millió csak az USA-ban. 2004. március 15-én a Rock and Roll halhatatlanjai közé választották őket. Az Easy Top jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozott Gibson és Hill szinte megszólalásig hasonló külseje, a hosszú szakállak és a fekete napszemüvegek. Még egyszer, tehát 5 évvel ezelőtt hunyt el Dusty Hill, amerikai zenész, az Easy Top Rock együttes basszusgitárosa. Ők jönnek természetesen itt a 92-től egy klasszikussal.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

kedves hallgatók, egy születésnapossal foglalkozunk itt a 92-ön, és milyen érdekes, ő is basszusgitáros. 1973-ban született Kolta Gergő, a United egykori tagja, ha jól tévedek, akkor jelen pillanatban pedig Majka zenekarának oszlopos tagja. 1973-ban született, tehát Pécsett, 14 évesen autodidakta módon kezdett basszusgitározni. 17 éves korában heti rendszerességgel lépett fel első a városban népszerű zenekarával egy helyi klubban. Velük készített első stúdió és televíziós felvételét is a Magyar Rádióban, illetve a Magyar Televízió egyik műsorában. Érdekesség, hogy a zenekar egyik gitárosa, egykori osztálytársa Kamarás Iván színész volt. Érettség után a szombathelyi Berzsenyi Dániel tanárképző főiskola angol szakán szerzett tanári diplomát. Ezt követően 2 év intenzív hangszeres és zeneelméleti tanulás után felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára, ahol Latman Béla növendékeként végzett 2001-ben. Közben párhuzamosan tanult, majd diplomázott a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem fordító tolmács szakán is. A zeneművészeti főiskolán tanárai voltak László Attila, Borbély Mihály, Binder Károly, Gonda János. A főiskola évek alatt 1997-ben Péri Barnabással, Romhányi Áronnal és Vadász Péter dobossal megalapította a jazz és a popzene elemeit ötvöző Acid Company zenekart, amely a budapesti klubzenei élet egyik jelentős együttese volt. A formáció nem sokkal később United néven az elkövetkező évek egyik legsikeresebb és szakmailag legelismertebb hazai popzenekarává nőtte ki magát. Többek közt kaptak például Jakab Lira díjat, meg 2001-ben megkapták az Arany Zsiráv díjat is. Na, a United ma már nem létezik, Kolta Gergő igen, születésnapját ünnepli, de ha már szóba került a zenekar, akkor mindenképpen ők jönnek itt a 92-tön.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. A hírek után azon a Benson Boone énekli el Mystical Magical című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos

0: Lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisálla Deledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
2: KGM. Made in Korea.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Földrengés rázta meg Japán déli részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. A 7,1-es erősségű földmozgás Kumamoto prefektúrát érintette, de több másik déli prefektúrára is riasztást adtak ki. A Kyushu-szigeten több ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a vasúti közlekedést. A tengerben 10 kilométeres mélységben történt földrengést Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötővárosban, Pusanban is érezték. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Darúval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett.
4: Az időjárásról.
5: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
4: Közlekedési információk.
6: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben az 60 percben a zenéké a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, szólok a közlekedőköz, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak
0: velem. FM 92.5. Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
1: 92.5 Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a mai plusz minusz kettőnek vége, mindjárt indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. Az én nagy kedvencem Olivia Dean énekel majd a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állománykezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Minden kórházban fekvő rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és családügyi miniszter közölte, hogy jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemő Ringató program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Egyetemisták tisztították meg a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg.
2: Az időjárásról.
6: Napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok. A kedd délutánt folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig jön majd egy beszélgetés. A téma érdekes, hogy miről van szó pontosan, ez nem sokára kiderül. Most pedig már is folytatjuk egy filmzenével, a Szinglik éjszakája című mozi betét dalát hallgatjuk meg. Adri énekel.
1: Cegléd Rádió. Sok ma

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is, Szatmári Gábor. Szemlédrádió.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát kicsit szétnézünk a Ceglédi Kossuth Múzeum házatáján. Ebben segítségünkre az igazgató Zakar József lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek én is, és a kedves rádió hallgatókat is.
1: Így nyáron még nem igazából találkoztunk, olyannyira nem, hogy még a múzeumok éjszakáját se beszéltük ki úgy rendesen. Talán kezdjük ezzel, hiszen a nyár egyik legnagyobb eseménye mindenképpen, és legnagyobb tömegeket megmozgató eseménye. Hogyan sikerült ez most 2026-ban?
2: Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, illetve a múzeum kollégáival együtt, sőt, hát azt is mondhatjuk, hogy a város lakók részéről is nagyon jó a visszajelzés, és mindenféleképpen pozitív hatása volt, már akkor érezhetően pozitív hatása volt a rendezvénynek, és hát azóta is vannak olyanok, akik megállítanak az utcán, és mondják, hogy de nagyon jó volt, vagy a zenei része, vagy a tárlatvezetés, mert elég sokszínű programot igyekeztünk összeállítani.
1: Mint mindig.
2: Amiben, így van, amiben megszólítottuk az óvodás korosztálytól a legidősebb korosztályig a potenciális látogatókat, és körülbelül olyan 1200 fő volt az, aki részt vett ezen az estén a rendezvény eseményein.
1: Az már látszik.
2: Ez egy szép szám, így van, és hát valóban voltak olyan programelemek, amik kimondottan nagy tömegeket vonzott. Ilyen volt például a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével a Tűzugrás, illetve a Táncház, de ugyanez mondható el a tárlatvezetésekről is, vagy a kézműves foglalkozásokról.
1: Hogy nem, és emlegetted a korosztályokat is, és tényleg még azért lehet, hogy sok emberben az van, hogy a múzeum az arra való, hogy oda öreg nénik, öreg bácsik járnak be, és nézegetik, és nosztalgiáznak, meg stb. Erről szó nincs, hát az óvodások is jöhetnek
2: valóban. Abszolút, és hát visszatérve egy a múzeumok éjszakájára, pont az első programelem volt az, ami kimondottan a legfiatalabbaknak szólt, egy hangszer bemutatóval egy bekötött kis koncert, ahol a ritmus hangszerektől a dallam hangszerekig egyaránt mindenféle hangszernek a kipróbálására lehetőségük volt, tehát aktív közreműködői lehettek ők is ennek az eseménynek, és utána folytatódott 6 órától már a szélesebb korosztálynak szóló programok sora.
1: Hát jó pár éve ott vagy már te is a múzeumban, azért ugye megvan ezeknek az éjszakáknak az a jótékony hatása, hogy utána egy picit érezhető talán egy nagyobb érdeklődés a későbbi napokban, hetekben is még, ugye?
2: Igen, nyilván ez ad egy plusz lendületet, természetesen olyanok számára elsősorban, akik korábban mondjuk nem jártak nálunk, vagy nagyon régen jártak a múzeumban, de ez szerencsére nem csak a ceglédiekre jellemző, hanem a környékbeli települések lakóira is.
1: Sőt, akár távolabbiak.
2: Így van, és szerencsére most az utóbbi időszakban, ha statisztikát nézzük, akkor egyre több olyan látogatónk van, akik a Cegléd fürdőbe érkeznek, vagy a szállodába, és akkor mint plusz programelem ellátogatnak a múzeumba, ami egy óriási dolog, azt gondolom, mert pont ez lenne a város turisztikai értelme, hogy egymást segítsük, egymás programjait kiajánljuk, és esetleg valamilyen turinformirodának a közreműködésével egy programcsomagot is közreadjunk, és ebben szerencsére azért a turinformiroda mindig
1: abszolút partner.
2: És hát nyilván ez azért nekik is köszönhető, meg hát annak a színes kiállítási programsornak, ami mind a mai napig a múzeumban elérhető.
1: Igen, erre mindig is törekedtetek, és nagyon jó az, hogy tényleg azt is gondolhatja sok ember, hogy hát a múzeumban majd ilyen őskőkorszaki leleteket lehet csak látni, vagy hát esetleg még ugye a 17. 18. ne adj Isten 19. századig még elmegyünk, hát nyilván Kossuth városában ez elkerülhetetlen, de nem csak. Tehát bizony már az 1960-as évek is történelemnek számít nagyon sok honfitársunk számára. Én magam éppen a 60-as években születtem, és még vannak emlékeim is a 60-as évekről, de hát bizony sokan vannak, akiknek nincsenek emlékei, de akiknek vannak is, ők is szívesen megnéznek egy ilyen kiállítást, ami most még azért nyár végéig látható lesz ott nálatok, ugye?
2: Így van. Előreláthatólag augusztus 23-áig lesz látogatható azok a 60-as évek című időszaki kiállításunk, ami a múzeumok éjszakája előtt egy héttel nyílt, És hát ez egy olyan kiállítás sorozatnak a második alkalma, amikor az a rendező elv, hogy az elmúlt három-öt évben a gyűjteményeinkbe bekerült műtárgyakat mutassuk be, és hát most fókuszáltunk a 60-as évekre, és abból mutatjuk be a hétköznapi életnek a tárgyait egy konyhaenteriőr, illetve egy szobaenteriőr társaságában, hozzárendelve egy-egy tematikus vitrint, amiben például gyermekjátékok jelennek meg
0: a
2: 1960-as évekből, vagy a kávézás szokása szintén egy külön vitrint kapott, az alumínium tárgyak, eszközök
1: akkor szintén terjedtek el, igen, leginkább
2: széles
1: valóban.
2: Körben.
1: Igen.
2: És akkor hát ez volt az a rendező elv, ami ezt a korszakot bemutatja, és hát itt a múzeum minden egyes kollégája, munkatársa aktívan részt vett.
1: Igen, és gondolhatnánk, hogy hát ez egy könnyű dolog, hiszen még nyilván a munkatársak között is vannak olyanok, akik emlékeznek erre a korszakra,
2: igen,
1: de lehet, hogy épp ez a nehézsége, hogy na akkor ebből a temérdek dologból mit válasszunk ki, és mi kerüljön a vitrinekbe és a polcokra.
2: Hát részben nehézsége is volt, részben pedig könnyebbsége is, hiszen ugye a múzeumban is különböző korosztályú kollégák dolgoznak, és akkor én azt gondolom, hogy nagyon szépen össze tudtuk fésülni azt a képzelt és valós képet a 60-as évekről, amit most tolmácsolunk ebben a kis kamara kiállításban.
1: Igen, igen, ez melyik teremben látható?
2: Ez az emeleti időszaki kiállító tér kisebb felében, ahol annak idején a Patkós Irma életművét bemutató kiállítás volt. A másik nagy teremben nyár végéig szintén látogatható még a gimnáziumról szóló Tudás és közösség című kiállítás, valamint a földszinten továbbra is a Mi ceglédiek című kiállításunk, mert az
1: annak
2: nagyon
1: mikor kellett
2: népszerű
1: volna bezárni elvileg?
2: Az 2025. március 31-én zárt volna be.
1: Igen.
2: Tavaly a minisztérium részéről volt egy szakfelügyeleti ellenőrzésünk, és hát a szakfelügyeletet végző kollégák javaslatára, ameddig tudjuk ezt a kiállítást ebben a formában tartani, addig
1: érdemes
2: mindenképpen üzemeltetjük, mert a városnak egy fontos és meghatározó időszakáról, 19.-20. század fordulójáról ad egy képet, amit nagyon szeretnek a városba látogató turisták is.
1: Igen, igen, a gyűjteményeket is említetted,
2: igen,
1: és itt az előzetes beszélgetésben elhangzott az is, hogy azért áll Istennek ezek is gyarapodnak azért. Ezzel is van munka, természetesen nyilván ezeket begyűjteni, rendszerezni, óvni, és gondolkodni azon, hogy majd miféle tárlatok keretében lesznek ezek majd közszemlére téve. Milyen gyarapodások történtek most, amikre úgy büszkék vagytok?
2: Hát egyik gyűjtemény sem lehet kihagyni ebből a sorból. Talán a legfrissebb vagy legutóbbi az a néprajzi gyűjteményhez kapcsolódik, egy ceglédi kádármester, Gál József kádármesternek a teljes műhely felszerelését kaptuk meg az örökösöktől, aminek mi nagyon örülünk, mert korábbi évekből a gyűjteményünk már rendelkezett bizonyos tártípusokkal, de így összefogóan vagy átfogóan kádármesterséget még nem tudtuk volna bemutatni.
1: Bizony.
2: Tehát, hogy itt tényleg a különféle profilú gyaluktól kezdve a szorítókon át nem értek teljesen minden részletéhez hozzá.
1: De ez még az a kisipari része, ugye, mert volt itt a híres nevezetes hordógyár is, idején itt Cegléden, de ez még a kisipari hordógyártás.
2: Igen, és szerencsére itt azért fotográfiáktól kezdve a munkakönyvön kereszt, tehát egy teljes anyag került be. De ugyanígy említhetnénk a történeti gyűjteményünket is, itt is talán helytörténet, illetve a Kossuth kultuszhoz kapcsolódóan, igen, különböző tártípusok, falvédők, ábrázolások, üvegpohár, kehely, tányérok, ami Kossuth címert, vagy Kossuth feliratot, vagy Kossuth portrét ábrázolnak, tehát hogy ez is egy folyamatos gyarapodással bíró gyűjteményi egység, illetve hát a képzőművészeti anyag, ami szintén most az elmúlt, hát mondjuk azt, hogy negyed évben egy szép számmal, illetve minőségben is jól tudott gyarapodni.
1: Ez nagyon jó, és tehát ugye ezeknél pedig ugye nagyon fontos az állag megőrzés, a karbantartás, és ez ügyben is volt kis sikeretek,
2: igen,
1: ha jól tudom.
2: Igen, hát egy 1949-ben a múzeum gyűjteményébe került egykori városi főjegyző, illetve a város első szabadon választott országgyűlési követének a portréképe 1800 1848-ban volt ő az első szabadon választott követünk, Varga Sándor, akinek a fia, szintén Varga Sándor, festőművészként tevékenykedett, és a tavalyi év során sikerült kideríteni, hogy ő ennek a portrénak az alkotója, és pályázati kereten belül ezt a festményt restauráltatni tudtuk, szakrestaurátorral, tehát festőrestaurátor, művész közreműködésével, bevonásával, a keretet pedig, ami szintén eredeti keret, te ennek a festménynek, az pedig Malenikő, a múzeum restaurátora újította meg. És hát annyit érdemes azért erről a képről tudni, hogy az egykori városházának a tanácsterme falán lógott. Az akkori tanács rendelte meg az 1860-as években, és ettől a festőtől, Varga Sándortól még egy 1877-ben készült egész alakos Kossuth portré is van a gyűjteményünkben. Ez is a valamikori városháza kép csarnokához
1: még
2: tartozott. Így van.
1: Még a régi városháza.
2: Így van, úgyhogy ezért is fontos kordokumentumai ennek az idő szaknak a múzeum gyűjteményében, illetve a város történet.
1: Ezeket mikor láthatjuk majd?
2: Hát a Varga Sándort ábrázoló festményt bármikor, amikor betér a látogató a múzeumban, mert a lépcsőházunkban helyeztük el.
1: Tehát az ott lesz mindig.
2: Hát vannak jövőbeli terveink, hogyha egy új állandó kiállítást tudnánk megvalósítani, akkor ez biztos, hogy akkor az 1848-as, 49-es eseményeknél a város történeti lebutató kiállításban szerepelne.
1: Igen. A nyár hátra lévő részére vannak-e még nagyobb ívű terveitek?
2: Hát folytatjuk azt a munkát, amit eddig is végeztünk, tehát a gyűjtés, az állagmegóvás, a leltározás, a revízió,
1: az mindig.
2: A digitalizálás. Szerencsére most nyáron is van diákmunkás, illetve iskolai közösségi szolgálatos diák a múzeum keretében, és ők azért most a digitalizálásnak oroszlán részét végzik. Nagyon. Ha a tavalyi nyár számadatait vesszük alapul, akkor tavaly közel 48 ezer oldalt tudtak beszkennelni, ami óriási dolog, főleg kutatás szempontjából, kereshetőség szempontjából.
1: Az már kilóra is sok.
2: Igen, igen. Hát folyóméterben, ha nézzük, ez körülbelül egy olyan 12 méternyi anyag, ami nyilván sok, de nem fedi azt a valós mennyiséget, amit
1: hát
2: mondjuk egy-egy lap megfogása jelent.
1: Igen, igen. Na, fú. Hát akkor jó munkát még a nyár hátra lévő részére is, és ugye a nyár végéig, augusztus 23-áig. Nekem ez egy kedves dátum, mert én aznap szereltem, augusztus 23-án a katonaságtól, de ez nem most volt, hanem még 1988-ban, na mindegy, elnézést a kis privátkodásért, de mindenképpen meg fogom jegyezni ezt a dátumot, és mindenképpen ezt a kiállítást ajánlom mindenki szíves figyelmébe, és akkor szerintem zenében is erre fogunk majd reagálni, erre a korszakra, erre a 60-as évek vége korszakára, amit a kiállítás gyönyörűen bemutat, és hát erről is és sok másról beszélgettünk a Kossuth Múzeum igazgatójával, Zakar Józseffel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor neked és munkatársaidnak is nagyon kellemes, jó munkás nyarat kívánok.
2: Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.
3: A kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: szól ránk a házmester.
1: A beszélgetés után és az Illés felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Akár 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel, így ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna víze biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan.
2: Az időjárásról.
5: Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig, utánam jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak
1: velem! FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
7: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovascentrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön, még pedig a borosonline.hu felülettel. Úgy tűnik, újabb fordulat érkezett Kunu Mário és Kávé Tejszín, vagy a világ ilyen becenevet, na mindegy, azaz Szakó Emilia viharos szerelmi történetében. A páros kibékült és ismét együtt mutatkozott. A kapuvári Zoo Fesztivál látogatói ugyanis együtt láthatták őket, ráadásul nem is akárhol. Mário fellépőként érkezett a rendezvényre, hiszen a hajnali órákban ő maga is színpadra állt és hatalmas bulit csinált a közönségnek. A közös megjelenés azért is különösen érdekes, mert a két fiatal kapcsolat az elmúlt időszakban korán sem volt egyszerű. Kunu Mário és Kávé Tejszín szerelme igazi érzelmi hullámvasút volt, többször szakítottak, majd újra egymás mellett kötöttek ki, a rajongók pedig már többször találgathatták, vajon végleg lezárult-e a közös történet. Legutóbb idén márciusban szakítottak, akkor úgy tűnt, hogy ezúttal valóban véget ért a románcuk. A jelek szerint azonban nem tudtak végleg elszakadni egymástól, hiszen most ismét együtt érkeztek egy nyilvános eseményre, ami egyértelműen arra utal, hogy sikerült rendezniük a kapcsolatukat. A páros történetét az elmúlt hónapokban több fordulat is kísérte. Kávé Tejszín nemrég ismét a figyelem középpontjába került, amikor körözés alatt állt. Ám most úgy tűnik, hogy a nehézségek ellenére Mário és ő újra egymás mellett vannak. Kapcsolatuk korábban se volt mentes a konfliktusoktól, ám mindig akadt valami, ami visszavezette őket egymáshoz. Éppen ezért sokan már nem lepődnek meg azon, hogy a szakítások és békülések sorozat után ismét közösen jelentek meg. A kérdés most már csak az, hogy a korábbi nehézségek után mennyire lesz tartós a kibékülés. Az biztos, hogy Kunu Mário és Szakó Emília története továbbra is sokakat érdekel, mondjuk engem speciál annyira nem mindegy, hiszen náluk eddig mindig tartogatott meglepetéseket a folytatás, velük is foglalkozik természetesen a borsonline.hu oldal. És még mindig maradunk ennél a portálnál, Jennifer Lopez 57. születésnapját látványos ünnepléssel és egy sokatmondó üzenettel tette emlékezetessé. Az énekes közösségi oldalán olyan bejegyzést osztott meg, amelyben sokak szerint egyértelműen arra utal, hogy Ben Affleckkel történt válás után végre újra boldognak érzi magát. Jennifer Lopez 57. születésnapját heteken keresztül ünnepelt Európában. A buli sorozatot egy sejtelmes születésnapi bejegyzéssel koronázta meg, tehát amely a rajongók szerint egyértelmű üzenet volt férjének Ben Affleck-nek. Jennifer Lopez Instagram oldalára feltöltött felvételén az énekesnő lehúzott ablakkal lobogó hajjal utazik egy autóban mosolyogva. Mindez Theodore Roosevelt 1910-es híres The Man in the Arena című beszédéből vett hangrészlet kísérte, amely azokat dicséri, akik a kudarcok ellenére is tovább küzdenek. A sejtelmes bejegyzéshez pedig azt írta, ha kitartasz, egyre jobb lesz. J.Lo az elmúlt hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy sokat tanult az elmúlt időszakból. Elmondása szerint az volt a legfontosabb számára, hogy újra megtalálja önmagát, és ne egy kapcsolat határozza meg a boldogságát. Úgy fogalmazott, ma már sokkal tudatosabban figyel saját igényeire, valamint arra, hogy elegendő időt fordítson gyermekeire, családjára és önmagára. A rajongók szerint az énekesnő a mostani Instagram bejegyzésével is pontosan erre utal. Vele is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalon. Innen ajánlok olvasni valókat. Alig egy hete ért véget a labdarúgó világbajnokság, és kire tudná, Argentina döntőbeli legyőzésével 1-0-ás végeredménnyel hosszabbításban Spanyolország másodszor lett VB aranyérmes. Ennek apropóján a Nemzeti Sport összehasonlította a 2010-es és a 2026-os együttest. Megvizsgálta, mármint a sportoldal, meg az újságírók, a posztokon mely játékosok teljesítettek jobban. Egyúttal összeállították a szerintük legerősebb spanyol válogatottat a 16 évvel ezelőtti és az idei játékos állományból. Idézzük, írja a portál, 2026-ban diadalmaskodó csapat 65 esztendő szövetségi kapitányát, Fuentét is, aki többek között ezt mondta, a 2030-as VB, nem gondolok még rá, most az őszi nemzetek ligája lebeg a szemem előtt, de titkon remélem, 4 év múlva újra meg tudjuk ismételni ezt a sikert. Vele is készült ezek szerint egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságformátumban is. Interjút adott a lapnak a Bajnokok Ligája címvédő francia Metz és a magyar női kézilabda válogatott 25 éves irányítója Vámos Petra. Egy ekkora siker után több hét kellett, mire megnyugodtunk, mondta. Elértünk egy nagy cél, de olyannyira győztes mentalitása van a csapatnak, hogy ez a motivációt nem veti vissza, ugyanolyan éhesek vagyunk a sikerre, azt érzem, hogy mindenki izgatott volt és várt, hogy elkezdjük az új idényt. Ott motoszkál bennünk, hogy a francia bajnoki címet nem sikerült elhódítani, és biztos vagyok benne, hogy az új kiírásban az lesz a prioritás, hogy visszahódítsuk, de minden versenysorozatban az a célunk, hogy nyerjünk. Vámos elmondta, külön öröm, hogy Balatonbogláron is edzőtáboroznak majd. Vámos Petrával is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon. Már februárban bejelentette a DVTK, hogy a szakmai igazgatói pozícióba visszatérő Völgyi Péter vezetőedző, egyben a szövetségi kapitány helyét Magyar Gergely veszi át a női kosárlabda csapat kispadján. Meglepő volt a felkérés, hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá, nem volt benne a kalapban, mondta az előző évadban bajnoki ezüstérmes Diós Győriek 45 éves új trénere, a női úszas válogatott szövetségi edzője, aki 2016 óta nem dolgozott női élvonalbeli klubnál. Nem szépítem, helyi emberként tőlem jóval többet várnak el, ezt érzem. A jelenlegi helyzet nem könnyű, fontos lesz a szurkolókkal mielőbb megértetni, ez már nem az a világ, mint az elmúlt években, a lehetőségeink végesek. A nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is foglalkozik Magyar Gergellyel, mert hogy vele is készült egy beszélgetés, a részleteket elolvashatják tehát a portálon és az újságban.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
10: Show is hot out here. No.

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk. Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz. 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

0: közös ismerősét, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, aminélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok,

0: Szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok, Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A négy nagyvadat a Zernyesti medve rezervátumból egy franciaországi állatparkba viszik át nemzetközi együttműködésben. Az állatok 2,5 évesek és testvérek teherautóval egyedi és szigorú előírások betartásával szállítják majd őket. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan. A japán délnyugati részét ért 7,1-es erősségű földmozgásnak legalább 50 sérültje van.
4: Az időjárásról.
5: Napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Közlekedési információ.
6: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét többségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána ami Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most folytatjuk a dalokkal, nem sokára pedig egy picit a mai nappal július 28-ával foglalkozok, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Friss zenék és egykori kedvence.

0: Július 28-a van a mai napon, a szabolcsok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Botond, Laura, Viktor, Szeréna, Győző, Ada és Adelina nevű ismerőseiket is. A szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: FM

foglalkozunk születésnapos zenészekkel, illetve hát egészen pontosan egyel, meg egy zenészhez kapcsolódó évfordulóval, utóbbival kezdjük. 5 évvel ezelőtt hunyt el Dusty Hill, amerikai zenész, az Easy Top Rock együttes basszusgitárosa volt. Emellett énekelt is, valamint billentyűs hangszereken is játszott. 2004-ben az Easy Top tagjaként bekerült a Rock and Roll hírességek csarnokába. Dusty Hill több mint 50 évig játszott a bandával, halála után Hill kívánságának megfelelően a banda technikusa Elwood Francis lett az utódja. Egyébként a csapatot 69-ben alapította Billy Gibson gitáros énekes. 3 tagcsere után egy évvel később csatlakozott a zenekarhoz Dusty Hill basszusgitáros, valamint Frank Beard dobos, és Dusty Hill 2021-es haláláig ebben a felállásban játszottak. Legnagyobb sikereiket a 70-es és 80-as években érték el. Lemezeikből több mint 50 millió példány kelt el világszerte, ebből 25 millió csak az USA-ban. 2004. március 15-én a Rock and Roll hallatatlanjai közé választották őket. Az Easy Top jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozott Gibson és Hill szinte megszólalásig hasonló külseje, a hosszú szakállak és a fekete napszemüvegek. Még egyszer, tehát 5 évvel ezelőtt hunyt el Dusty Hill, amerikai zenész, az Easy Top Rock együttes basszusgitárosa. Ők jönnek természetesen itt a 92-t, ön egy klasszikussal.

0: Kedves hallgatók, egy születésnapossal foglalkozunk itt a 92-tön, és milyen érdekes, ő is basszusgitáros. 1973-ban született Kolta Gergő, a United egykori tagja, ha jól tévedek, akkor jelen pillanatban pedig Majka zenekarának oszlopos tagja. 1973-ban született, tehát Pécsett, 14 évesen autodidakta módon kezdett basszusgitározni. 17 éves korában heti rendszerességgel lépett fel első a városban népszerű zenekarával egy helyi klubban. Velük készített első stúdió és televíziós felvételét is a Magyar Rádióban, illetve a Magyar Televízió egyik műsorában. Érdekesség, hogy a zenekar egyik gitárosa, egykori osztálytársa Kamarás Iván színész volt. Érettség után a szombathelyi Berzsenyi Dániel tanárképző főiskola angol szakán szerzett tanári diplomát. Ezt követően 2 év intenzív hangszeres és zeneelméleti tanulás után felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára, ahol Latman Béla növendékeként végzett 2001-ben. Közben párhuzamosan tanult, majd diplomázott a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem fordító tolmács szakán is. A Zeneművészeti Főiskolán tanárai voltak László Attila, Borbé Mihály, Binder Károly, Gonda János. A főiskola évek alatt 1997-ben Péri Barnabással, Romhányi Áronnal és Vadász Péter dobossal megalapította a jazz és a pop zene elemeit ötvöző Acid Company zenekart, amely a budapesti klubzenei élet egyik jelentős együttese volt. A formáció nem sokkal később United néven az elkövetkező évek egyik legsikeresebb és szakmailag legelismertebb hazai popzenekarává nőtte ki magát. Többek között kaptak például Jakab Lira díjat, meg 2001-ben megkapták az Arany Zsiráv díjat is. Na, a United ma már nem létezik, Kolta Gergő igen, születésnapját ünnepli, de ha már szóba került a zenekar, akkor mindenképpen ők jönnek itt a 92-t.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
8: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Alok és Bibi Rexa közösét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külső-Kőrösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a

0: térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Átfogó intézményrendszeri átalakítás zajlik a közösségi közlekedésben. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna-romániai szakaszán. Harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna-romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai Folyam Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmérséket a közelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása zajlik a közösségi közlekedésben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hozzátette, létrejön egy új vonatflotta cég, ezen keresztül lehet majd felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, Budai Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, és bízik abban, hogy a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub.
1: Az időjárásról.
2: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Folytatjuk azonnal a kiváló slágerekkel, a CGD-ek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és a lapszemlével. Hallgassanak rám!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
6: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön, a blik.hu oldallal egészen pontosan, innen ajánlok olvasni valót. Azt találgatják a követők, ki mondta-e már az igen szerelmének Radics Gigi, a megasztár győztes énekesnő és a párja Mackó Miklós zenei producer, hosszú évek óta jó barátok és munkatársak voltak, amikor 2024-ben új szintre lépett a kapcsolatuk. Az énekesnő tavaly novemberben jelentette be, hogy a szerelme megkérte a kezét, az esküvőt pedig az idei évre tervezik. A szemfüles rajongók azért is gondolhatják, hogy az énekesnő és kedvese a legnagyobb titokban egybekeltek, mivel Gigi a napokban egy a közösségi oldalán megosztott a kedveséről készült fotóhoz azt írta, hogy My husband is better than yours, azaz az én férjem jobb, mint a tiéd. Ez az első alkalom, hogy a kapcsolatuk során Gigi a férjeként hivatkozott a producerre. Ám ennél még érdekesebb dolgot is kiszúrt a Gigi követői, ugyanis Miki egy másik képsorozaton egy arany karikagyűrűt visel a gyűrűs ujján, amely szintén arra utalhat, hogy már összeházasodtak. Nem kizárt, hogy Gigi és a kedvese úgy döntöttek, hogy azt a ma már teljesen elfogadott és trendi utat választják, miszerint az anyakönyvvezető előtti házasságkötésre szűk körben kerül sor, majd esetleg pár héttel később azt követi, egy sokkal nagyobb lagzi, melyen együtt ünnepelnek szeretteikkel és barátaikkal. Azért sem lenne meglepő, ha így határoztak volna, mert Gigi, akit ezúttal nem értünk el, fogalmazza a blik.hu újságírója, számára nagyon fontos, hogy az élete nagy pillanatai igazán meghittek és intimek legyenek. Gigi és Miki nagyon boldogok, hihetetlenül megható a történetük, hiszen évek óta dolgoztak együtt, és nem is gondolták volna az elején, hogy egyszer az esküvőjüket szervezik majd. Az esetük is mutatja, hogy ha nyitott rá az ember, a szerelem megtalálja őt. Nagyon sok időt és energiát fordítottak a nagy nap megszervezésére, és biztos vagyok benne, hogy minden részlet Gigi álmait követi, mesélte az énekes egyik közeli ismerőse. Az énekesnő féltve óvja a magánéletét, ám korábban elárulta a lapnak, hogy mindenképpen ebben az évben szeretnék összekötni az életüket, sőt, azt is megosztotta a Blikkel, hogy hatalmas lagzit szeretnének közel 300 vendéggel. Az utóbbi fél évben nem volt lehetőségünk szervezkedni, de mindenképp szeretném megtartani az esküvőt, ha lehet, még az idén. Nálunk nagy az összetartás, és elég sokan vagyunk, ezért nem tehetem meg a családommal, hogy ne legyenek ott, és ne ünnepeljünk együtt, így valószínűleg nagy esküvőnk lesz. Nincs még dátum és helyszín, de szívből reméljük, hogy összejön, nyilatkozta korábban a Bliknek Gigi, azt is elárulta, hogy a kislánya Bella lesz a koszorús lánya ceremónián. És hogy ezen kívül még mit mondott, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, a blik.hu oldal, a kedves hallgatók. Úgy tűnik, lassan minden a helyére került Berki Patrik életében. Az egészségi állapota biztatóan alakul, ismét sorra érkeznek a koncertfelkérések, és a szerelem is rátalált. A fiatal énekes rendkívül nehéz időszakon van túl, miután megszakadt a kapcsolata a Kossuth-díjas előadó művésszel, Bangó Margittal, a szakma jelentős része is hátat fordított neki, miközben az egészségi állapota is negatív fordulatot vett, daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A megpróbáltatások után azonban úgy tűnik, ismét reményteljes időszak következik az életében. A legutóbbi kontrollvizsgálata biztató eredményeket hozott, ami újabb lendületet adhat számára ahhoz, hogy maga mögött hagyja az elmúlt időszak nehézségeit. Túl vagyok az utolsó kontrollon, és szerencsére mindent rendben találtak. Már gyógyszereket sem kell szednem persze, ettől függetlenül a jövőben is minden évben kontrollvizsgálatokra kell járnom, de úgy tűnik, most minden a legnagyobb rendben van, és a közérzetem is mérföldekkel jobb. Ennek külön örülök, mert egyre több koncertfelkérést kapok. A Bangó Margittal kapcsolatos botrány után ugyanis szinte az összes fellépésemet lemondták, most viszont szépen lassan ez is kezd rendeződni. Havonta 3-4 fellépésem van, egyre gyakrabban hívnak meglepetés vendégként is, ráadásul a Futball Pápa lett a fő támogatóm. Ő finanszírozza az új dalomat, és a napokban kiadott videóklippet is, mesélte lelkesen Patrik, akinek nem csak a karrierje és az egészsége, hanem a magánélete is kedvező fordulatot vett. Rátalált a szerelem, hogy ki a párjam, és hogy mit nyilatkozott még Berki Patrik, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.
8: Cegléd Rádió.
1: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
9: Say hello.

0: hallgatók a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről, reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, este 8-ig ővé a terep, utána pedig érkezik Vörös Nádi. Én meg legközelebb holnap újra reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hol.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ármin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés.

0: és Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt délnyugat Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyenlőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csaknem 42000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szolcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai Folyami Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmélységet a közelben. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek, 11 és 15 óra között pedig aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet.
1: Az időjárásról.
0: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Bizony-bizony eljött a kedd este, ami azt jelenti, hogy jöhet a kedd esti beszélgetős műsor. Én is megérkeztem a mikrofonnál, tehát Szatmári Gábor. A következő két órában együtt lehetünk itt a 92.5-ön, és remélem, hogy ez így is lesz. Természetesen most is két beszélgetéssel készültem. Nos, hát először is még a kultúránál maradunk, hiszen tegnap is voltak ilyen témáink. Most a Kossuth Művelődési Központ vezetőjét, Détári Lukács Ági látom majd vendégül először, vele fogunk beszélgetni a nyári programokról, hiszen nekik a nyár nem igazán a szünetet jelenti, hanem rengeteg programot, és még a nyár hátralévő részére is jut ezekből jó pár. Egy kicsit lehet, hogy majd az őszre is előtekintünk, amennyiben az idő ezt megengedi, de minden esetre főként a nyári eseményekről lesz majd szó az első órában, vagyis ebben. A következő órában pedig majd megnézzük, hogy mi a helyzet Cegléd közbiztonságával, és maguk a lakosok mit tudnak ehhez hozzátenni, hogy ez jobb legyen egy picit. Ezen fáradozik már jó ideje az Őrszem Egyesület, amelynek elnökével, Erdődi Péterrel már találkozhattak itt a stúdióban is, és beszélgettünk is vele e témában is. Most ismét érkezik, és vele fogunk majd arról beszélni, hogy vajon hány kamera vigyáz ránk, meg egyáltalán hány ember vesz részt ebben a mozgalomban, amelynek a fő célja az, hogy Cegléd sokkal biztonságosabb város legyen, és tényleg a közbiztonság helyzete azért láthatóan javuljon. Mindenről tehát a következő órában fogunk beszélgetni. Közben előtte, utána pedig szokás szerint szólnak majd a jobbnál jobb muzsikák. Calvin Harris-szel kezdtünk, és a Blessings című nótával 2025-ből. Most még szóljon Olá Gergő, Törj ki a csendből című 2012-es nagy slágere, és utána jön az első beszélgetés, amelyben tehát a nyári programokról beszélünk, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével, Détári Lukács Ágival. Tartsanak velünk!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Olá Gergő felvétele után pedig nézzük, hogy mi a helyzet a ceglédi programokkal. Erről nagyon sokszor Détári Lukács Ágival szoktunk beszélgetni, így lesz ez most is. A Kossuth Művelődési Központ vezetője beszámol majd arról is, hogy mik az eddigi tapasztalatok, hiszen azért nyáron már jó pár program volt, és még augusztus végéig, egészen a tanévnyitó bőrzéig még nagyon sok programot terveznek, ami csak a nyárra vonatkozik természetesen. Utána jön majd még a talán még sűrűbb ősz, de majd erről is kérdezem Ágit. Mindenről tehát a következő percekben hallhatnak itt a 92.5-ön. Induljon a mai első beszélgetésünk.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, nyári programokról, nyári ceglédi programokról lesz szó tehát a következő percekben, és hát mondhatni szokás szerint Détári Lukács Ágival fogunk mindenről beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Némi bacillus támadás alatt állsz azért, de ez nem meglepő ebben az időben sajnos. Ugye amikor egyszer 40 fok van, egyszer meg 22, szóval azért vigyázz magadra tényleg.
2: Köszönöm.
1: De örülök, hogy el tudtál jönni.
2: A tempó miatt, amiben dolgozunk. Tehát
1: igen,
2: a... Orka szezon az egy pár éve nincs itt Cegléden.
1: Így ezt a nyári szünet kifejezést ugye elfelejtettétek, úgy veszem észre. No, de hát kell is a program, mert azért nem mindenki nyaral. Akik itthon vannak, nekik pedig nagyon jól esnek ezek a programok, jól estek az eddigiek is. Ha picit visszanézünk, a Laska óta nem is találkoztunk például, azért jó, hogy értékeltétek ezt utólag.
2: Gyakorlatilag ugyanannyit kell dolgozni egy kétnapos rendezvényért, mint a háromnapos.
1: Hát persze.
2: Úgyhogy úgy magán az előkészületen, az elpakoláson, a helytálláson nem nagyon érzékeltünk, hogy itt csökkentés
1: igen.
2: van. Ugye azon csökkentettünk, hogy pénteki színpadi programok nem zajlódtak, minden ugye állt, fölhúztuk, tehát gyakorlatilag nyitásra készen, csak a pénteki nap az most nem valósult meg, szombat és vasárnap ment gőzerővel, ugye ott teljesen hajnal háromig kitoltuk, én ugye minden éjszaka ott voltam, és ugye hajnalig... De én vagyok az éjszakai ügyeletes, és akkor hajnalban megmennek a pacsirta típusú kollégák, ugye ők pedig a főzőversennyel, ugye idén közel 80 főzőcsapat vett részt a Laska Fesztiválon, ennek nagyon jó közösségi ereje van, tehát hogy
1: hogyne.
2: Olyan nehezen gondolkodnak rajta, hogy jönnek, nem jönnek, és akkor amikor eljönnek, rászánják a csapatok magukat, hogy ott vannak, akkor meg olyan jó látni, hogy beszélgetnek, átmennek egymáshoz, érdeklődnek.
1: Hogyne.
2: Ugye itt a Laska ételen kívül legalább csapatonként még 4 plusz másik étel készül, mert egy kis palacsinta, egy kis gofri, egy kis igen. ez, egy kis olyan sütemény, azokból a házi süteményekből csapatonként legalább 6-8 féle, és ugye ezzel a kínálással, ezzel a beszélgetéssel nagyon fontos az év során elhagyott olyan érzésem van, mint amikor az adventnél kint vagyunk a téren.
1: Ugye?
2: És akkor ott összeállnak ugye a könyöklő asztaloknál is forradboroznak, körülbelül az az érzés, a közösségi érzés a Laska főzőversenynél.
1: Hasonló, nem a telefon nyomogatják,
2: igen,
1: hanem egymással
2: hanem
1: beszélgetnek.
2: Hanem oda megyünk, megkínálunk, hogy vagy, beszélgetünk. Uh-huh. Ugye most a polgármester úr egy osztálytalálkozót is leszervezett ide.
1: No, hát akkor.
2: Tehát, hogy azoknak is helyet adunk. Tudom, hogy jönnek ide egyetemista barátok is, tehát hogy egy ilyen a fiataloknak egy találkozási helye is. Úgyhogy egy ilyen, az a része, az a lényegi része egy közösségszervezőnek a nagy fesztiválokon, az abszolút azt
1: abszolút.
2: Érzem, hogy megvalósult.
1: Uh-huh.
2: Ugye most idén a sport része a költségcsökkentés miatt ugye elmaradt, tehát
1: hát
2: az
1: annak
2: van
1: egy ilyen a
2: hiány része, de igazából azt gondolom, hogy a fiatalok, akiknek ez a cél rendezvénye lett már, és teljesen rájuk kezdtünk fókuszálni, ott voltak minden este, és nagyon jól látni őket, együtt szórakozni, jól érezték magukat, kis színpadon is ugye a helyieket is, a fiatalokat is ugye előnybe részesítjük. Helyet adtunk, most ugye megfordítottuk a színpadot, ott a részen
1: igen.
2: a gazdag kínálat volt, ételital kínálat volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a célközönségnek ez maximálisan jó volt ez a program, és a közösség részének, az idősebbeknek ez a főzőverseny és a kis színpadi programok, de azt mondhatom, hogy a Horváth Tamás program is teljesen
1: akárhoz is,
2: működött
1: persze.
2: nekik.
1: Igen.
2: A gyerekeseknek a gyerekkoncertek, ugye hatalmas tömeggel vettek részt, tehát azt gondolom, hogy a hagyományos részleteivel ugyanúgy meg tudtuk rendezni minőségi változtatás nélkül ezt a rendezvényt.
1: Igen.
2: Mi már azóta kértünk visszajelzéseket a kilátogatóktól, több mint 300 visszajelzés jött, ez nagyon nagy
1: az
2: dolog.
1: Jó.
2: és a pénteket hiányolják. Tehát ha hát lehet változtatni jövőre azt a formáját, hogy megszerették ezt a péntek, hát szombat, vasárnap, ha jó lenne, majd visszatenni.
1: Igen, igen, na ugorjunk Alaskától, mert még annyi mindenről kell beszélgetnünk. Hát a költségcsökkentés ugye sok felé lecsapódott, többek között a nagy sikerű Nóta esten is, ugye ezt sem a szokott helyszínen tudtátok megrendezni most.
2: Igen, bár ennek nem a költségcsökkentés volt az oka, hanem ugye egy testületi határozat, ami tavaly született, tavaly ősszel, és ugye költségcsökkentést rendelt el a hivatalnál is, és itt ugye a biztonsági őrzés létszám probléma miatt az épületnek a biztonságára nincs személyzet. Én hiába viszek egy rendezvényre saját biztonsági szolgáltat, magáért az épületért nem tudok
1: felelni. Igen, igen.
2: Ezért ugye a határozatnak megfelelően a jegyzőasszony nem adta rendelkezésünkre ezt az udvart, így gyakorlatilag dönteni kellett, hogy akkor hol valósítjuk meg. És mivel Ödési Központnak a megyében legnagyobb színházterme van, adta magát a dolog, hogy akkor a színházterembe visszük, ugye 500 férőhelyes a nézőterünk, mi is kitettük volna a saját udvarunkra, ahogyan a nyári programokat is ott valósítjuk, de az jóval kevesebb befogadó létszámú. Úgyhogy így
1: is
2: a színházterem maradt, a programban kellett költségcsökkentést csinálni, így a technikai költségek is megspórolásra kerültek, miután ugye se színpadot sem, külső hangosítást nem béreltünk, de a fellépők minőségében, énektudásában azt gondolom, hogy nem volt,
1: volt a
2: csökkentés.
1: Meg volt a hangulat.
2: Mert teljesen
1: is.
2: Meg, a létszámban 405-en jöttek el a rendezvényre, tehát maga közönség is szép számmal képviseltette magát, és hát zengett a Nótától a ház, tehát ugye énekeltek is, azt gondolom, hogy pozitív értékeléssel mentek el. A művészváróban a művészek mindenképpen, tehát jól érezték magukat, és köszönték,
1: az is fontos, bizony. Igen,
2: köszönték
1: igen, igen.
2: A meghívást, kiváló cigányzenekar működött, most egy új zenekar, illetve hát ugye újítottunk a fellépőkben is, kényszerűségből és hát ugye frissítésből is.
1: Persze, igen, igen.
2: És hát nagyon jól debütált az a műsorvezetőnk is, Szebeni Szilvi személyében, aki nagyon kiváló műsorvezetője volt a programnak.
1: Na, remek. Hát akkor ennek lehet, hogy majd még lesz egy kis utózöngéje a későbbiek során is. Hát nézzük, hogy mi várható még ezen a nyáron, és hát mennyire fog beleszólni majd a kicsit csökkentett költségvetés. Hát itt augusztusban, az mindenképpen augusztus 20-a azért egy nagyon fontos esemény lesz.
2: Igen, ez egy kötelező állami ünnep lesz.
1: Igen.
2: Az ünnepség részét tudjuk idén megvalósítani, és ezt is a színházteremben valósítjuk. Ugye március 15-én is a színházteremben voltunk, augusztus 20-án is a színházteremben leszünk, és az ünnepség részét tudjuk megvalósítani az idei költségvetésből. Ezért az ünnepségen a köszöntő beszédet, ugye a polgármester úr mondja, ünnepi beszédet és első ceglédi ünnepi beszédét tartja Muhari Gergely országgyűlési képviselő.
1: Igen.
2: Az egyházak a hagyományos kenyérszentelést, kenyéráldást tartják.
1: Igen, igen.
2: Szebeni Szilvi énekelni fog itt velünk is nekünk, illetve ugye egy kis ünnepi műsorra Benkő Péter fog fellépni, illetve természetesen a helyi Cegléd Tánc Együttes, aki ugye a kenyérosztásnál is segítségünkre lesz,
1: igen.
2: És ők is műsorral készültek. A színházi előtérbe pedig a gyerekeket várjuk kézműves foglalkozással a kollégáim. Úgyhogy ez egy délelőtti program lesz idén, rendhagyó módon Cegléden.
1: Aha.
2: A programot megvalósítjuk, a megemlékezést, illetve az ünnepséget megtartjuk, de ezt egy szűkebb formában a színházterembe. Tehát nem ötlettelenek voltunk, vagy nem tudtuk, hogy hogyan kell. Ez most nem az a szabadtéri Szent István napi program, amit megszoktak a ceglédiek, hanem ez egy ünnepség, aminek a színházterem ad helyet.
1: Igen, igen. No, de előtte is, és utána is azért még van bőségesen program, és nem csak a színházteremben, hanem a kultudvarban is.
2: Így van.
1: Ugyebár, és hát ezekről ejtsünk néhány szót, miket emelnél ki ezek közül, mert rengeteg van egészen az augusztus 29-ei tanévnyitó bőrzéig.
2: Ugye itt az elődeim is szerették ezt a B-udvart, ugye többször hallottam terveket Farkas Katalintól, Lőr István igazgatótól, hogy ebből a B-udvarból milyen egy játszóteret. Még itt dolgozott a Frömbach Évi, aki ennek egy nagyon szép játszótér tervét készítette, fűszernövényekkel is. És egy ilyen nagyon klassz helyszínt álmodtak meg. És aztán az élet úgy hozta, hogy ezt tudtuk egy kicsit javítani, ezt a B-udvart, egy kicsit járólapokkal lerakni. Hosszú-hosszú évtizedek után a Patkós Irma iskola pár évvel ezelőtt elvitette a konténerét, ami ott csúnyálkodott az udvar közepén. Elkezdtük nevelgetni ott a növényzetet, és tataroztuk a homlokzatát az udvar felől, és hát rá eszméltünk, hogy ez egy nagyon jó helyszín, és ugye évekig a koncerteket, a nyári koncerteket az A udvaron, a kaszinóba tartottuk, és áttettük a B udvar, és kiderült, hogy sokkal jobb akusztika, meg jobb a milliója, és tavaly kitaláltuk ennek az udvarnak a kultudvar nevet, és ugye évekkel ezelőtt már a szabadtéri mozit is elkezdtük, ugye a régi idők tárházába kezdtük, és aztán hazamentünk a B udvarba, és gyakorlatilag a koncerteknek, a kertmozinak tavaly, illetve már a tavaly az első színházi előadásnak kitaláltuk ezt a gyűjtő fogalmat, hogy kultudvar, ugye a B udvart elkezdtük kultudvarként használni, és ez ad helyet a kertmozinak, amire közönségigény volt, ugye a szabadtéri kertmozira, ezeknek adunk több alkalommal helyet. Ugye tavaly először debütált a színjátszó szakkörnek az színházi előadása, ennek adunk helyet, ugye volt még egy színházi előadásunk tavaly, és a hangfoglaló koncerteknek is a B udvar ad helyet, úgyhogy a múlt hétvégén volt egy nagyon klassz élmény a pénteki estén, a Csigáék jöttek a kis nosztalgia bulival a kettes terembe 8 óráig, majd 8 óra pár perckor a B udvaron megszólalt a rockzene, mert az Imágó Mundi szegedi gyökerű zenekar a 10-20 éveseknek tartott egy rockkoncertet, szombat este meg tele volt a színházterem a Nóta kedvelőkkel is együtt énekeltek, és erre nagyon jó ránézni, mert egy vidéki művelődési központnak ez a dolga.
1: Hát ez
2: a dolga is, hogy ezt a különböző generációkat megszólítsa, kiszolgálja, és ez a kultudvar nagyon jól működik. Van egy faházunk, ahol a büfét működtetjük, ott lehet a kertmozinál popcornt vásárolni, a koncerteknél sört, bort, fröccsöt, repohara, tehát ott működtetünk egy ilyen kis különböző székeink vannak a színháznál, a kárpitozott szétet tesszük ki, a kertmozinál a nyugágyakat tesszük ki, a színes székeket tesszük ki, tehát hogy ez ilyen változatos arcát tudjuk megmutatni, vannak lampionok, úgyhogy lesznek diszkók is a nyár folyamán, illetve a színházak, ami ugye fontos, hogy most elsőjén egy Zumba parti lesz, ugye a Zumba egész évben működik a művelődési házban, még nyáron is, mert teljesen folytatják.
1: Ott sincs nyári szünet
2: Nincs, épp testben, épp lélek. Lesz egy retro diszkó után, a másodikán másnap Egyházi Géza és Mahó Andrea operett musical előadást hoz oda a kultudvarba. Következő héten ugye kertmozi van, szerdánként, 8-án az amatőr színjátszó szakkör valami bacillus előadását fogja előadni, egy kétszemélyes darabot,
1: amire magadra.
2: Szeretettem, én vagyok a reklámarc.
1: Igen.
2: És aztán hát folyamatosan...
1: Viszont ugye helyiek tényleg, tehát ceglédi szereplőkkel, Zsányi Misi vezényletével, ugye?
2: Igen. Ugye most ez egy kétszemélyes darab, ugye Rözovján doktor úr és Becker Betty fog szerepelni, és Ozsgyányi Mihály rendezte az előadást.
1: Ó, az izgi.
2: Úgyhogy aztán lesz még egy buli augusztus 15-én, egy karibi partit tartunk, ugye aki február 14-én a Valentin napi bulingban részt vett a kamaraterembe, ő hasonló fogadtatásban részesült, tehát aki ott volt februárban, az erre számíthat itt augusztusban, egy nosztalgia bulira, karibi hangulattal, és hát a szerdánként a lényeg a kertmozi, hogy szerdánként minden szerdán kertmozi van, ehhez még jönnek majd előadások, csak valószínű azokat már szeptemberre tudjuk tenni, mert szeretnénk egy mozit levetíteni Szolnoki Péter emlékére, egy mesefilmet, szeretnénk egy mozit levetíteni Scherer Péter emlékére, és van közönségigény művészfilmre, úgyhogy a Tyúkot és a Csendes Barát című művészfilmet fogjuk még lejátszani, csak ennek még ott szeptemberben, augusztus végén új dátumot kell keresnünk.
1: Persze.
2: Lesz még egy koncertünk augusztus végén Horányi Julival, ugye ez a hangfoglaló koncertünknek a programja, illetve még most júliusban lesz egy mesekertünk, mert csütörtökönként pedig mesekert van, bár ez a kaszinó udvarban van, mert a kisebbeknek az egy nagyon szeretett, kedvelt udvar, és lesz egy záró meglepetés mesekertünk augusztusban, az augusztus utolsó csütörtökén, ugyanis 10 éves a mesekert, és tartunk egy jubileumi bulit egy koncerttel, úgyhogy meg egy süti evéssel, úgyhogy ez egy meglepetés plusz előadás, egy ingyenes program lesz. Úgyhogy azt gondolom,
1: hát
2: talán,
1: igen,
2: nem
1: csak bőséges
2: ki,
1: a
2: talán nem hagytam ki semmit.
1: És azt hiszem, hogy...
2: Ha
1: hogy
2: Cegléden programot keresnek, és azt mondják, hogy nincsen, az nem igaz.
1: Akkor az nagyon nem igaz.
2: Fel
1: aki pedig most sem tudná gyorsan visszamondani az összeset, én sem tudnám gyorsan visszamondani az összeset, amit most most elmondtál nekünk, az a ceglidikultúra.hu oldalon ugye mindent napra készen megtalál.
2: Így van, meg hát a Facebook oldalunkon a legaktívabb, az Instagram oldalunkon is, illetve hát a Superinfónak a különböző számán, illetve nagyon jó partnerünk a két média, ugye a Cegléd TV és a Cegléd Rádió, és ti is
1: igyekszünk
2: mindig írtattok róla.
1: Aktuálisan minden egyes.
2: A színfalak mögött egy kis karbantartás zajlik, ugye, amit a karbantartók maguk meg tudnak oldani, ugye festésjavítás.
1: Szinte kötelező nyaranta, igen.
2: Hát amit tudunk, a büdzsénk, amit enged, sokkal több karbantartásra lenne szükségünk, de működésben most ennyit tudunk, illetve hát gőzerővel a Kossuth toborzót, a 30. jubileumi Kossuth toborzót készítjük elő. Épp a történetét kutattam ki a helytörténeti könyvtáros Szila Janikó segítségével, úgyhogy ennek az előkészületei vannak, illetve a programnak. Ez is egy csökkentett Kossuth toborzó lesz, de azért minőségében színvonalában nem engedünk.
1: Nem szabad.
2: És hát ugye díszvendégeink is lesznek hozzá, meg hát egy komoly visszaemlékezés, mert nagyon ritka az országban az a rendezvény, amit 30 éven keresztül meg tud szervezni az önkormányzat.
1: Bizony, és mindig azért
2: és ezelőtt tisztelegni fogunk, illetve hát méltón meg fogjuk ünnepelni. Úgyhogy ezzel vagyunk elfoglalva, illetve hát már az őszi programokkal rengeteg őszi programunk lesz.
1: Na.
2: Itt Bróditól kezdve Kovács Katin keresztül
1: a
2: decemberünk teljesen tele van, tehát nagyon sok izgalmas színház, koncert, előadások, konferenciák. Hát,
1: ezekről nyilván fogunk beszélni majd akkor, ahogy odaérünk, mert muszáj lesz meglengetni, és természetesen az aktuális programokról pedig a Programozó című műsorunkban nap mint nap többször is értesülhetnek, érdemes odafigyelni, aki pedig úgy hosszabb távra tervezgetne, mondom, a megfelelő oldalakon, a ceglidikultúra.hu, vagy a Facebook oldalatokon, vagy az Instagram oldalatokon,
2: a Turinformon keresztül
1: is,
2: a strandon, illetve
1: aki nem találja meg ezeket a programokat, az megérdemli, tehát biztos, hogy ezek bárhol szembe jöhetnek, akár itt a 92.5-ön is, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is, és Ági, legközelebb is nagyon szívesen látunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és keményen harcolj a bacikkal. Köszönjük.
2: Köszönöm.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül,

0: sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocskára marad idő ebben az órában, itt a keddesti beszélgetős műsor első órájában. Melyik dal legyen ez? Na, Rögvest megtalálom, keresem, megtalálom. Legyen ez a dal. Szaler felvétele a Megtalálom 2024-ből szól itt az óra végén, és ezzel zárjuk tehát ezt a 60 percet, a következő 60 percben pedig majd egy kicsit Ceglét közbiztonságával és az Őrszem Egyesület dolgaival foglalkozunk. Erdődi Péterrel fogok majd az elnök

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szüllő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önként épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozása a Szüllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más

0: bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta: Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőség. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt.
1: Az időjárásról.
0: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Céglédre!

Ez volt a Swedish House Mafia és a Wait So Long című 2025-ös nóta. Ezzel indult a keddesti beszélgetős műsor második órája, amelyben tehát közbiztonságról, Cegléd közbiztonságáról lesz szó, és azokról, akik ezen fáradoznak, jelesül is az Őrszem Egyesület tagjairól. Közülük is az elnök Erdődi Péter lesz majd a vendégem nem sokára. Bele fogunk majd a részletekről beszélgetni, de előtte még meghallgatjuk a Medix Metro című dalát 2016-ból, utána jön tehát a mai második interjúnk. Csak a

0: nagy fuvar vár.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Bizony, mostanában, hogyha előkerül ez a téma, hogy Cegléd közbiztonsága, sokan összevonják a szemöldöküket, és nem valami szépeket mondanak. Legyen szó akár betörésekről, akár utcai erőszakról is. Hát bizony, nem feltétlen jó irányban haladtak a dolgok az utóbbi időben, és erre fölfigyeltek a lakók is, és közülük többen bizony össze is fogtak. Így alakult meg az Őrszem Egyesület is. Erdődi Péter elnök lesz a vendégem a következő percekben, akitől majd olyanokat kérdezek, hogy például hány térfigyelő kamerát sikerült már beszerezni és beüzemelni, hányan vannak azok, akik rendszeresen részt vesznek abban a nagyon kemény munkában, aminek az eredményeképpen talán javulni tud majd Cegléd város közbiztonsága, és az eddig elért eredményekről is faggatom majd Pétert természetesen abban az interjúban, ami már is indul.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát Cegléd közbiztonságáról és az arra vigyázókról fogunk beszélgetni, és ebben pedig segítségemre lesz a Ceglédi Őrszem Egyesület elnökeként Erdődi Péter, akivel már sokféle témáról, gasztronómiáról, mindenről beszélgettünk, de már az Őrszem Egyesületről is nem egyszer. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogy telik a nyár? Úgy is föltehetném a kérdést persze, hogy a nyár most így közbiztonsági szempontból erősebb, vagy gyakorlatilag nem lehet kiemelni az évnek egy-egy bizonyos időszakát ilyen szempontból.
3: Szerintem ki lehet emelni, mert a téli időszak, amikor korábban sötétedik, az mindig veszélyesebb a kertes házakra. Viszont úgy, mint máshol, mint a önkormányzatnál, vagy törvényhozóknál, mi nem megyünk szabadságra.
2: Nem lehet.
3: Mert nem lehet, így van.
2: Igen, mi
3: nem engedhetjük meg ezt magunknak, ugyanis azért vannak tervek, és van mit tenni.
2: Van. Mióta is működtök ti így, hivatalosan mondhatni?
3: Hát a hivatalos az márciusi történet.
2: Igen.
3: Márciusban alakultunk, de hát előtte már...
2: Már voltak előzmények. Igen. És hát tulajdonképpen miből is áll a tevékenység? Ha valaki még nem találkozott volna veletek, volt ilyen mázlista, hogy megúszott mindenféle ilyen atrocitást. Miből áll a tevékenység az Egyesületnek?
3: Ez egy közösség alapú rendszer. Ez úgy néz ki, hogy azok az emberek, ceglédi lakosok tudnak csatlakozni első körben hozzánk, akiknek van saját kamerájuk. És itt szokott mindig egy félreértés lenni, hogy ezeket a kamerafelvételeket mi nem gyűjtjük be, nem kapcsolódunk rá ezekre a kamerákra, hanem mindenki a saját kameráját kezeli, és hogyha valami esemény történik, akkor mi abban tudunk segíteni akár a hatóságnak, akár abban, hogy gyorsabban utolérjük a tettest, hogy mi már tudjuk azt, hogy ezeken az utcákon halad végig az elkövető, akkor tudjuk, hogy kiknek van ott kamerájuk, és célirányosan időpontot tudunk mondani az embereknek, hogy legyen szíves, nézze meg 10 óra 25 perckor, hogy lát egy piros pulóveres, vagy egy kapusznis ember, vagy épp ott ül be az autójába, akkor már egy rendszámot is lehet nézni. És nagyon fontos az, mert ugye mindig megkapjuk a kérdést, hogy mi a jogszerű, és mi a jogszerűtlen.
2: Igen, itt azért erre nagyon vigyázni kell, persze.
3: Tehát az tény, hogy telibe közterületet nem vehet a kamera.
2: Igen.
3: Hozzáteszem, hogy attól függetlenül, ha véletlen ilyen van, attól még azt a rendőrség felhasználhatja.
2: Persze.
3: És az, hogy kinek hogy van beállítva a kamerája, az mindenkinek a saját felelőssége, és nem az Őrszem felelőssége. Mi gyakorlatilag csokorba szedjük ezt az egészet, és így tudunk segíteni.
2: Igen, ugye ezek nem kézi kamerák természetesen, hanem térfigyelő kamerák, amiket a házakra, vagy kerítésekre, vagy valahová szoktak felszerelni. Ezek beszerzésében is tudtok segíteni esetleg?
3: Tudunk segíteni, sőt van egy vállalkozó, aki egy hónappal ezelőtt felajánlott nekünk 15 kamerát.
2: Az már jó.
3: Kártyával együtt, memóriakártyával, illetve az Egyesületünk is eljutott arra a pontra, hogy ez mellé még 15 kamerát fel tud ajánlani. Sőt, 15 plusz egyet, mert most van egy olyan hely, ahol nem egy egyszerű kamerát kell felszerelni, hanem ami napelemes, ami GSM kártyával működik, tehát az internet sem elérhető ott, de annyira kényes a hely, hogy valamilyen megoldást kell találnunk, de erről is beszélhetünk majd.
2: Arról is például a kényes helyekről, hogy melyek a legfertőzöttebb területek itt Cegléden.
3: Most épp amire utaltam az előbb, az a Budai úti vasút megállónál van.
2: No.
3: A biciklitároló, és van ott egy autóparkoló is.
2: Igen.
3: A közterület felügyelettel felvettem a kapcsolatot, és van egy kamera, amit mi megvásároltunk, és azért, hogy minden jogszerű legyen, mi ezt a kamerát internettel és memóriakártyával együtt, mi ezt felajánljuk.
2: Igen.
3: Az önkormányzatnak, hogy ezt kezeljék ők, hogy még véletlenül se legyen ebből probléma.
2: Persze.
3: És bízom benne, hogy pozitív elbírálást kapunk, de hát ott most éppen szabadságon vannak, meg nyári szünet van.
2: Ott van
3: viszont,
2: nyári szünet, igen.
3: Viszont nem fogunk várni a nyári szünet végéig, mert hogy az idő sürget, és nem szeretnénk, hogy még több káreset legyen ott.
2: Igen.
3: Ezen a területen. Így van egy olyan megoldásunk, ami jogszerű, de jobban szeretnénk, hogyha ezek a felvételek, ezek a közterület felügyeletnél lennének.
2: Ott lennek, ott landolnának természetesen. Egyébként a külső területek fertőzöttebbek, vagy itt akár a benti sűrűbben lakott területeken is elkelnek ezek a kamerák?
3: Mindenhol el kell. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőnek a biztonság technikája, és nem is a jövőnek, hanem a mai napnak is, a biztonság technikája, az most már nagyban hozzásegít a bűnmegelőzéshez. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy visszatartó erő lehet az, főleg, hogyha feltüntetjük azokat a helyeket, ahol kamerák vannak kirakva,
2: igen.
3: Mert hogyha látja az elkövető, hogy ebbe a házba is kamera van, sőt, ez még be van kötve az őrszemhez is, idézőjelve bekötve, akkor ők biztos, hogy mindent megtesznek azért, hát, hogy előkerüljön. Ezért...
2: Hát ennek van visszatartó ereje, na, nincs mese, persze.
3: Igen. Amúgy ez a tábla, ahogy a kapitány helyettes úr fogalmazott, ez pontosan olyan, mint egy vigyáz, a kutya harap.
2: Igen.
3: És ne menjen be, mert ott a kutya, nem jöjjön be ide, mert...
2: Igen, meg a kamera is harap.
3: Igen. Tehát... Igen. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy rendőrkészre kerüljön.
2: Ha most így százalékban ki kéne fejezni, hány százalékon álltok ahhoz képest, ami mondjuk a vágyálmod neked is?
3: Csatlakozásban?
2: Akár, meg kamera számokat tekintem. Most 31 kameráról beszéltél, új kameráról. Hány van most egyébként, szabad-e ezt tudni, vagy hadititok?
3: Szám szerint akkor se tudnám megmondani most, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni, és nyilván őszinte akarok lenni.
2: Igen.
3: Az Egyesületnek 31 kamerája van, de azok a lakosok, akik csatlakoztak már, és ezután fognak csatlakozni, ugye nem biztos, hogy mindenkinél csak egy kamera van.
2: Például.
3: Ugye van, ahol mondjuk kereszteződésben lakik, és ő úgy érzi magát biztonságban, a házának a két oldalára
2: mind a két
3: szerel fel
2: persze,
3: kamerát. Igen. Tehát ezt így számszerűsíteni nem is akarom, meg nem is tudom, de nem vagyunk még elegen.
2: Uh-huh.
3: Ahhoz, hogy lefedjük az egész várost, és ez a cél, hogy lefedjük az egész várost, és meg tudjuk szüntetni. Megszüntetni? Soha nem lehet megszüntetni.
2: De
3: lecsökkenteni, nagyban lecsökkenteni a betörések számát.
2: Igen, és mondjuk megnövelni a sikeres, eredményes nyomozások számát, és minél több tettes kerüljön aztán rendőrkézre.
3: Igen, ugye? De viszont ez már nem a mi feladatunk.
2: Ez már természetesen nem, de az együttműködés az napi szintű, mondjuk a hatóságokkal?
3: Szeretnénk, hogy napi szintű legyen.
2: De ha nyilván, valami esemény van, akkor nyilván...
3: Persze, igen. Vannak terveink a jövőre nézve abba, hogy esetleg miben tudnánk még segíteni, de nagyon fontos leszögezni, hogy nem a rendőrség munkáját akarjuk átvenni,
2: Isten
3: vagy
2: mencs,
3: ezzel
2: persze.
3: kritizálni, vagy intézkedni, vagy akármi. Mi megpróbálunk jelen lenni, és ezzel segíteni a bűn megelőzést.
2: Így van, pontosan. Hát te nagyon fiatal ember vagy, én még gyerekkoromban emlékszem a Kékfény című tévéműsorra.
3: Én is.
2: És Szabó László ott nem egyszer elmondta, hogy bizony kéri a rendőrség a lakosság segítségét bizonyos esetekben. Hát akkor még nem voltak térfigyelő kamerák, de hogyha valaki látott valami gyanúsat, akkor kérték már akkor is, hogy a lakosság segítsen. Hát ennek egy picit profibb, modernebb formáját üzitek ti most, mondhatni.
3: Igen,
2: ugye?
3: És innen is kérném a lakókat, az itt élőket, hogy aki teheti, csatlakozzon hozzánk, nem kerül pénzbe. info@ceglediorszem.hu, erre kapunk egy e-mailt névvel, telefonszámmal, utca és házszámmal, és mi fölhívjuk őket, fölveszük velük a kapcsolatot, elmondjuk neki, hogyha még mindig valami kérdés lenne, elmondjuk, hogy miről szól az őrszem. Nincs tagdíj, a tagdíj az egy más történet, de itt most a pártoló tagságról van szó, aki a kamerájával tud csatlakozni hozzánk és segíteni a munkánkat.
2: Igen, ha nincs kamerája, nem futja rá, mert azért nem két fillérbe kerülnek ezek az eszközök nyilván. Ebben is tudtok azért valamit segíteni?
3: Igen, hát ezért van most ez a 30+1 kamerán, például, ami még bővülni fog, ők is keressenek meg. Találkozunk folyamatosan azzal, hogy keresnek, mert szeretnének kamerát. Nyilván mindenkinek nem fogunk tudni kamerát adni,
2: de
3: megvizsgáljuk, és pedig úgy, hogy minden körzetben van egy kapcsolattartónk, és ő föl fogja venni vele a kapcsolatot, és ki fog menni, vagy ki fogunk menni, és hogyha a közelben, mondjuk a második vagy harmadik szomszédnál nincs kamera, és ebben az esetben mondjuk indokolt is, hogy legyen itt egy kamera legalább, akkor kihelyezzük a kamerát az
2: megfelelő
3: ott lakónak,
2: helyre.
3: Így igen. Van, az ott lakónak pedig csak áramot és wifit kell biztosítani hozzá.
2: Igen, ennyit. Hát azt meg úgy is használja.
3: Igen, az meg alapból van már mindenkinek.
2: És nyilván nem fogyasztanak ezek olyan nagyon sokat.
3: Semmit.
2: Természetesen. Igen, ez fontos. És ha mondjuk egy cég úgy gondolja, amelyik ilyen kameraforgalmazással foglalkozik, az is jól esne nektek, mondjuk?
3: Hát hogyne, szívesen veszünk minden támogatást, de nem kérünk. Tehát nem ez a célunk, hogy mi most adományokat vagy felajánlásokat gyűjtsünk, hiszen azért jöttünk létre, hogy mi segítsünk, és ne nekünk segítsenek.
2: Igen, igen, igen. Úgy szervezetileg röviden, mert azért szalad a műsoridőnk, hogyan működtök, milyen rendszerességgel találkoztok, vagy üléseztek, úgymond?
3: Igen, minden hónap első csütörtökén van taggyűlésünk, de az elnökség előfordul, hogy sűrűbben is összeül, mivel még azért nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek.
2: Persze.
3: És azért vannak mit megbeszélni.
2: Igen, igen, például az, hogy mondjuk egy alelnökváltás is történt most nemrégiben.
3: Igen, ugye? Igen, igen. A Nagy Zsolt alelnökünk a munkája miatt, nagyon sok munkája van, és ő úgy döntött, hogy átadná ezt az alelnökséget annak, aki többet tud foglalkozni.
2: Hát igen,
3: nem
2: azért,
3: akarta, hogy ez az egyesületnek a kárára váljon, hogy ő nem tud esetleg akkor jelen lenni, amikor tényleg
2: muszáj,
3: szükség lenne rá, és ezt mi megértjük, és innen is köszönjük az eddigi munkáját. És Puskás Attila mellett, aki alelnök, Újvári Gábor lett az új alelnökünk, akit, hogy is mondjam, cson nélkül megszavaztunk, mert az a munka, amit ő tanúsít az őrszemben, az a lelkesedés, az a kezdeményezés, az a tenni akarás és odaadás, amit tesz az egyesületért, az példamutató, és nekünk nagyon fontos, hogy ilyen emberek legyenek köztünk.
2: Igen. Na, már még egyszer a végén majd a jelentkezésről. Korhatár van-e egyébként?
3: Hát nincs. Hát
2: gondolom, óvodások nem fognak jelentkezni.
3: Hát igen, igen, 18 fölött.
2: Ez. Tehát felnőtt
3: igen,
2: embereket.
3: Igen. Nyilván vártok. Vannak olyan, bocsánat, és vannak olyan nyugdíjasok is, akik azt mondják, hogy hát nem csatlakozunk, mert hát most mi úgyse tudtunk segíteni, higgyék el, tudnak. Ha van
2: igen.
3: Kamerájuk, tudnak segíteni, és ők is sokkal nagyobb biztonságban lesznek.
2: Teszem azt, a nyugdíjasok talán többet vannak otthon, és többet látnak.
3: Hát ugye? Igen, igen, igen, de ugye régen volt az a kamerarendszer is, amikor az idősebb hölgyek ugye kint ültek a kapu előtt, és mindent láttak, úgyhogy az is jó, de most már
2: ez a biokamerák voltak még.
3: Igen, igen, igen. Azt tudnunk kell, azt még gyorsan elmondom, hogy ez a állapot, ami most jelenleg Cegléden van, nagyban nyilván a drognak köszönhető.
2: Nagyon bizony.
3: Azért ez nem egyik napra a másikra alakult ki. Tehát azért kell egy olyan összefogás most, és nem hagyatkozhatunk, és nem tolhatunk most már mindent a rendőrségre, vagy az önkormányzatra. Azért kell egy olyan összefogás, hogy tudjunk ez ellen tenni, és szüntessük meg ezt az állapotot.
2: És igen, hadd érezzék a rossz fiúk, rossz lányok, hogy nincsenek biztonságban. Tehát
3: így
2: sokan odafigyelnek, és nem csak az egyenruhások, hanem bizony a lakosok közül is nagyon sokan. Legesleg végül még egyszer a címet, ahol esetleg jelentkezni lehet, ahol meg lehet titeket találni.
3: info@ceglediorszem.hu.
2: Nagyon egyszerű.
3: Így
2: akivel
3: van.
2: Pedig beszélgettem, a Ceglédi Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter volt. Jó munkát, bármi közlendőtök van, nagyon szívesen megosztjuk itt a 92.5-ön. Köszönöm szépen, Peti.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, eddig tartott a keddesti beszélgetés műsor. Remélem, jól érezték magukat, és velem tartanak holnap, azaz szerdán is. Akkor is izgalmas, érdekes és szép témákkal várom önöket. A tervek szerint holnap lesz vendégünk majd Szlauko Orsolya, aki jó egy évtizeden keresztül

Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, míg nyomoznak a Szüllő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önként épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozás a Szüllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozza.

0: osztozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt.
1: Az időjárásról.
0: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, és ahogy megszokhatták, már egyedül vagyok, de ma is lesz egy kérdésem önökhöz, amire válaszolhatnak. Megtehetik ezt a 0635-92-92-5-ös SMS számon, van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglidradio.hu, és persze a Facebookon facebook.com/ceglidradio is írhatnak nekünk. Egy érdekes kérdésünk lesz, elmélkedni fogunk, első téma, mármint hogy először foglalkozunk ezzel a témával, aztán meglátjuk hány válasz jön. Mi akar lenni a legtöbb gyerek, ha nagy lesz? Mit gondol? De nem ez a fő témánk, hanem önre vonatkoztatva kérdezzük meg, hogy mi akart lenni gyerekként, az lett-e? Ehhez képest ma mivel foglalkozik? Ez tehát a három kérdésünk tulajdonképpen, de leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi akart lenni gyerekként, és végül úgy alakult el a sorsa, hogy az lehetett. És addig, amíg gondolkodnak, vagy válaszokat írnak, készültem egy kis statisztikával, mert hát mi akarhat lenni egy gyerek? Kukás, űrhajós, valóságshowsztár vagy influencer? Ha megkérdeznénk 500 gyereket, hogy mi akarna lenni, amikor nagy lesz, vajon mi lesz a leggyakoribb válasz? Nos, egy apukáknak szóló amerikai oldal felmérést készített 1-től 10 éves korig terjedőleg a gyerekek körében, és a következő válaszok jöttek ki. Első helyen a profi sportoló áll, második helyen az orvos, harmadik, ezt mondták a harmadik legtöbben, hogy nem tudják, mik szeretnének lenni. Negyedik a tanár, ötödik az állatorvos, hatodik a tűzoltó, hetedik a tudós, nyolcadik az űrhajós, kilencedik a mérnök, és tizedik a rendőr. Természetesen a kisgyerekek egészen másképp válaszolnak, mint azok, akik már iskolába járnak, ezért korosztályok szerinti megoszlásban is készítettek adatokat. Az 1-2 éves gyerekek többnyire nem tudták, még akarnak lenni, de volt köztük olyan, aki valamilyen állat szeretett volna lenni. 3-4 évesen már szuperhős, 6 év fölött pedig a sportoló vezet magasan, de a videójáték tervező és az orvos is előhelyen áll. 4-5 éves kor magasságában következik be egy fordulópont, ekkor kezdenek reálisabb célokat kitűzni a gyerekek, mint a szuperhős. Az is kiviláglik a felmérésből, hogy a lányok sokkal szívesebben választják a tudományos pályát, 10 év alatt legalábbis, mint korábban. Míg a fiúk közül sokan többen szeretnének profi sportolók lenni, a lányoknál egyszerűen egyértelmű, hogy az orvos, a tanár és a tudós nyert. Érdekes, milyen kicsi az átfedés a 10 év alatti fiúk, illetve lányok választásai között. Egy szülő ezt nyilatkozta a teszt után. Ez a felmérés megerősített abban, hogy azt szeretném, ha a lányom bármilyen foglalkozást választhatna magának, ami érdekli, és ehhez minél több lehetőséget elérhetővé kell tennem számára. Ez azt jelenti, hogy még körültekintőbbnek kell lennünk abban, hogy milyen játékot, könyvet, filmet viszünk haza. Ebből is lehet akár tanulni, de ha saját példát szeretnék hozni, akkor elmondanám azt is a kedves hallgatóknak, hogy igen, rám egy film volt hatással, ugyanis én régész szerettem volna lenni, és sokan azt gondolhatnák, hogy biztos Indiana Jones, nos nem. Nekem a Jurassic Park volt az a film, amire azt mondtam, hogy úristen, ez micsoda munka, hogy ott vagyunk, és a homokot söprögetjük, és dinoszaurusz csontokat találunk, hát milyen csodálatos dolog ez. Aztán később rá kellett jönnöm, hogy a régész szakma nem teljesen ilyen, úgyhogy most dolgozom az önkormányzatnál, és dolgozom a Cegléd Rádióban, de azt hiszem, hogy én se így sem jártam rosszul. Úgyhogy önökre is ez vár. Kedves hallgatók, küldjék el nekem, hogy mik szerettek volna lenni, ez sikerült-e, vagy hogyha nem, akkor most mivel foglalkoznak. Ez tehát a mai Cegléd hangja témája, 0635-92-95-ös. Várom a válaszokat.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-ön, és kedves hallgatók, ezen a ponton kell elmondanom először a kérdésünket. Mi akart lenni gyerekként, az lett-e? Vagy ehhez képest mivel foglalkozik? Ez a három kérdésünk van tulajdonképpen. Szóval azt kell elmondanom, hogy nagyon jó válaszokat kapok, de nem igazán kifejtősek. Már úgy értem, hogy például Andrea azt írta nekünk, hogy ápolónő, ebből nem derült ki az, hogy az akart lenni, vagy az lett, vagy hogy nem ez akart lenni, nem is az lett, de ezzel foglalkozik. Úgyhogy nyugodtan engedjék el a fantáziájukat, nyugodtan lehet kifejtősen válaszolni, akkor arra jobban tudok reagálni, mint arra, amit Andrea írt, hogy ápolónő, ez is nagyon szép szakma, akkor is, hogyha ez akart lenni, akkor is, hogyha ezt végzi, minden esetre köszönjük a választ. Aksa, az talán, vagy Aksa, vagy Aksa az aláírás a végén. A hölgy azt írta nekünk, ami egyáltalán nem biztos, hogy hölgy, most nézem, hogy gyakorlatilag úriember is lehet, de valamiért hölgynek gondolom. Séf. És igen, az lettem. Na, ez egy szép szakma, szintén nagyon szép szakma. És hát azt hiszem, hogy ha lehet, hogyha én nulláról kezdhetném, és mondjuk tisztában lennék azzal, hogy így a 40-es éveimben mennyire fogom becsülni a séf szakmát, meg az ételeket, meg minden, akkor lehet, hogy én is erre a vonalra mentem volna. Úgyhogy ha újra kezdhetném, akkor ez is egy érdekes kérdés lenne egyébként. Hogy de hozzá is csaphatjuk. Mik lennének szívesen, hogyha újra gondolhatnák a mai fejükkel a gyerekkorukat. Ez is egy érdekes kérdés, a séf az nagyon szimpatikus. Itt van Anna Mária, aki annyit írt, hogy nem az lettem, én szerencsétlen lettem, némi katasztrófával keverve. És köszönjük egyébként a poénos válaszokat is, szeretjük nagyon. Úgyhogy 0635-92-95-ös kívánság@ceglidradio.hu és facebook.com/ceglidradio. Egyébként a téma maga népszerűnek tűnik, mert rengeteg válaszunk van, csak rövidkék. Itt van Tamásé például, lelkész akartam lenni, most burkoló vagyok, valami kisiklott. Nem feltétlen, hát az ember változik, én is rájöttem, hogy nem a régészet lesz az én szakmám. Egyébként, hogyha már itt tartunk, én rádiós műsorvezető sem szerettem volna lenni, én valamiért a háttérben akartam zenékkel foglalkozni, zenei szerkesztés, hangvágás, ezek vonzottak nagyon. És hát ugye én DJ-ztem is sokáig, szóval elég sok bulit megcsináltunk a 2010-es években, de azt, hogy beszéljek, azt nem igazán gondoltam, ahogy hallják én hadarok is, néha össze elharapom a szavakat, meg ilyesmi, bár Szatmári Gábor segítségével nagyon sokat fejlődött a beszédtechnikám, ezt néha igyekszem jól leplezni, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy nem ez volt a terv, aztán mégis itt vagyok, most már 16. vagy 17. éve a rádiónál, úgyhogy úgy látszik bejött. Itt van nekünk Elvira üzenete, bába akartam lenni, oktatási asszisztens vagyok, csak a korosztály nem stimmel. Igen, hát gyerekekkel foglalkozol, csak kicsit nagyobb vagy felnőttebb gyerekekkel. Igen, óvoda pedagógus írja nekünk Andrea, ő azt szeretett volna lenni ezek szerint, és az is lett belőle. Nézzük még Ákos üzenetét. Nem, én alkimista tróger akartam lenni, de nem igazán sikerült. De miért, hogyha alkimista szeretnél lenni, akkor hát nem tudom, hogy miért akartál tróger is lenni mellé, de ja, lehet, hogy csak én nem értem a humort, akkor viszont elnézést. Akkor nézzünk még egyet. Andrea írja nekünk, hogy kukás akartam lenni, aki hátul áll. Még lehetek 3 diplomával is, hogy több nyelven beszélek. Lehet egyszer úgy kelek fel, hogy egy életem, egy halálom, megnézem, hogy mit találtam anno olyan csodálatosnak. Hát egyébként azt, erről is van statisztika, meg hát ismerősöktől már bőven tudjuk, hogy egyrésztről integetni kell a kukásoknak, mert az mekkora kaland, és a jófej kukások visszaintegetnek, Ceglide nagyon is jófejek a kukások. És hát a másik dolog, hogy hát ott lehet utazni a járműn úgy, hogy gyakorlatilag nem kell beszállni, nem kell bekötni magad, felkapaszkodsz és visz az autó. Aminek persze megvannak a veszélyei, de gyerekként ez valami csodálatosnak tűnhet, hogy csak úgy felugrik valaki. Meg eleve az, hogy megtisztítják a környéket, tehát hogy eltűnik a szemét onnan, ez is milyen csodálatos. Úgyhogy köszönjük a választ, és igen, miért ne kellhetnél föl 3 diplomával is úgy, hogy azt azért egyszer kipróbálod. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi akart lenni gyerekként, az lette, és ehhez képest mivel foglalkozik, ha mégsem. 0635-92-95.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a Ceglét hangjában nem más a kérdésünk, vagy kérdéseink, mint hogy mi akart lenni gyerekként, az lett-e, ehhez képest mivel foglalkozik, ha mégsem. 0635-92-95-ös, jönnek bőven a válaszok, és most már kicsit kifejtősebbek, ezt nagyon szépen köszönöm. Akkor legalább van miről beszélgetnünk. Reni azt írja, figyelem, hölgyről van szó, gyerekként boltos, majd űrhajós, később masszőr akartam lenni, majd fodrás suliba kerültem. Szakmám szerint szociális gondozó és ápoló vagyok, most vagyonőri sulit csinálok, és takarítónőként dolgozom, és szeretem. Igen, csak vegyes, és egyébként szerintem ebben is van, nem is csak, hogy cégen belül váltson az ember feltétlenül, tehát több dolgot is kipróbáljon, hanem teljesen más szakmákat próbál ki. És igazából, hogyha jó benne az ember, akkor miért ne tehetné meg, tehát mindenben ki lehet teljesedni, hogyha az ember nyitott a változatosságra. Név nélküli hallgatónk írja, hogy nem, sajnos, feleség, háztartásbeli anya akartam lenni. Egy multinál dolgozom, van karrierem, jól fizet, de sajnos nem születtem szépnek, így marad ez. Hát nem tudom, hogy el szabad-e így csüggedni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen. És most persze nem tudom, hogy kiről van szó is, és mennyire valós ez, amit magáról gondol, hogy nem született szépnek. Szerintem mindenki megtalálhatja a lelkitársát, vagy valamilyen szempontból a társát. Ha más nem gondolkodásban, vagy valahogyan, de szerintem nem szabad így elcsüggedni. Összejött az még szerintem. Nézzük Márta üzenetét, mindössze ennyit írt, hogy nem. Tehát gondolom, hogy nem az lett végül, ami szeretett volna. Ezzel hát nehéz, hogy mondjam, többet foglalkoznom, mint hogy felolvastam. Balázs írja nekünk, hogy farkaskutya akartam lenni, de ez megváltozott, és azóta Batman vagyok, meg vagyok elégedve. Hát nem csodálom, farkaskutyaként is. Egyébként, ha belegondolok, gyerekkoromban vagy kutyásat játszottunk unokatesommal, vagy hogyha kicsit meredekebb volt a történet, akkor drakulásat játszottunk. Az azt jelenti, a kutyánál négy kéz lebrahangáltunk a lakásban, a drakulásnál valamelyikünk volt mindig a vámpír, és a társa a denevér meg a másik, és akkor repkedtünk mindenfelé. De az, hogy Batman legyen valaki, az viszont szerintem igazán parálés, tehát egy ennél jobb szakmát nehéz elképzelni, hát és Balázs is meg van elégedve, mint ahogy írja. Tamás írja nekünk, hogy vadászrepülőgép pilóta szerettem volna lenni, helyette van egy autószerelő vállalkozásom, de nem panaszkodom. Hát ez a fontos, és igazából jó, gép, nem megy olyan gyorsan, meg nem is feltétlenül te vezeted, hanem javítod, de kilakult egy, gondolom, egy ügyfélköröd, és hogyha jó vagy a szakmádban, akkor igazából ebből is ki lehet teljesedni. Itt van Tibor üzenete, ács állványozó, magas és mélyépítő vagyok, de ennek ellenére internethálózat kiépítéssel foglalkozom Hollandiában. Hát nézd, mélyépítés, hálózat kiépítés, végül is építéssel foglalkozom, csak nem pont ugyanazzal. És hát ez a lényeg, hogy élvezd, és ha szereted, akkor bár mondjuk a smiley a végén azt mutatja nekem, egy kicsit ilyen fölhúzott szeböldökű smiley, de nem hiszem, hogy elégedetlen vagy, mert egyébként, hogyha már az embernek van egy biztos egzisztenciája, és nem elégedett a munkájával, azzal, amit végez, vagy nem szereti, akkor miért ne dobbanthatná és mondhatná azt, hogy megvalósítom az álmaimat. De valószínűleg, hogyha ebbe maradtál, akkor lehet, hogy szereted. Köszönjük a válaszodat. Mónika írja, én most találtam rá az utamra, és amit szeretek csinálni, masszőr vagyok, de van főállásom is, amit ott akarok hagyni, ha teljesen beindul a vállalkozásom. Egyébként szerintem a masszázs az egyik olyan dolog, amire nagyon-nagyon szüksége van a mai világnak. Nem régen valamelyik adásunkban, lehet, hogy pont tegnap beszélgettünk arról, az egyik kedves hallgatóval, pontosabban én beszéltem, ő meghallgatta, hogy szükség lenne egy kicsivel több beszélgetésre. Akár terapeutával, pszichológussal, írta ő, én meg hozzátettem, hogy bárkivel csak beszélgessünk, és egyébként a lazítás is ilyen, és szerintem masszőr is járna mindenkinek, mondjuk havonta egyszer. A világ sokkal boldogabb hely lenne, hogyha eljárnának masszőröző az emberek. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi akart lenni, az lett-e, és ehhez képest mivel foglalkozik, ha nem, 0635 92 95-ös.

0: mi akart lenni gyerekként, az lette, és ehhez képest mivel foglalkozik, hogyha nem? Ez a kérdésünk itt a Cegdét hangjában, és hát jönnek a válaszok bőven. Aki kicsit jobban kifejti, annak nagyon köszönöm, akkor van miről beszélni. Már is lássuk Lengyel Hajnak a üzenetét. Hát sajnos nem. Saját vendéglátásban gondolkodtam, jelenleg 3 gyerekes anya vagyok, és egy iskolában dolgozom portásként. Semmi gond, van még előtted idő, lehetőség, még összejött az a vendéglátás, és egyébként a 3 gyerekkel meg lehet gyakorolni azt, hogy milyen fogásokat csinálsz, esetleg majd a saját éttermedben. Károly írja nekünk, hogy grafikus szerettem volna lenni, de 2 év felfüggesztett után letettem róla. Nem tudom, hogy poénból írtad ezt így, nem hiszem, de én pont azt gondolom, nekem van ismerősöm, aki volt börtönben, és hát tulajdonképpen ott szakmát tanult, arra fordította a bent töltött időt, hogy valamit megtanult. A 2 év felfüggesztett is akár okot adhatott volna arra, hogy grafikusként gyakorolj, tanulj, fejleszd magad. Itt van Dóra üzenete. Bűnügyi patológus szerettem volna lenni, most minősített hegesztő vagyok. Nem egy a kettő, de szeretem a munkám. Hát tényleg nem egy. A bűnügyi patológus egészen más, mint a hegesztő, de a lényeg, hogy élvezed, és ahogy le is írtad, szereted a munkádat, ez a legfontosabb. Itt van Anita üzenete, cégvezető lettem volna, az is akartam lenni, ehhez háztartásbeli korlátozott hatalmú asszony lettem 2 gyerekkel és nagyon sok smiley-val. Az is majdnem ugyanaz. Hát igen, mintha egy kis céget kormányoznál, úgyhogy tulajdonképpen ez szinte összejött. Megvannak ennek is a saját izgalmai. Bea azt írja, hogy nem teljesen. Igaz, hogy gyerekekkel és idősekkel akartam foglalkozni, de majdnem ugyanazt takarítok diák kollégiumban, ami hotel is, úgyhogy végül is gyerekek és idősek is vannak. Igen, hát ez a pozitív hozzáállás, ezt nagyon szeretem, kedves hallgatók, így kell oda tenni. Angél azt írja, igen, idős embereket ápolok, idestova 31 éve, a mai napig nagyon szeretem a munkámat, egyébként én ezen mindig gondolkodtam, hogy egyrésztről tudnám-e az ilyen szociális jellegű munkákat csinálni, mert néha emberi sorsokat, főleg, hogyha azok rosszabb sorsok, nagyon nehéz végignézni, és főleg időseknél azért egyszer-egyszer megesik, hogy el kell tőlük búcsúznunk valamilyen aspektusban, és hát ez nem tudom, hogy menne. Ugyanakkor azt érzem, hogy a szociális énem az nagyon segítene, akár önkénteskedés, akár ilyesmi, de valahogy mégsem tudom még rávenni magam, biztos, hogy eljön majd ez a pont is. Aki ugyanezen gondolkodik, azt csak biztatni tudom, szerintem segíteni az jó dolog. Ritával zárjuk ezt a blokkot, ő azt mondta, hogy felnőtt akartam lenni, és sikerült. Látják, kedves hallgatók, hogyha így állunk hozzá, a legtöbbünknek ez sikerül, és felnőttek vagyunk, úgyhogy használjuk ki, és éljünk a lehetőségekkel. Hamarosan folytatjuk 06 35 92 95-ös. Mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Pont hányadik vagyok a sorban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban.

0: megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti tánc együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható. Majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája. Egy új témával foglalkozunk a mai napon, még sosem hallott témával, legalábbis így a szóló pályafutásomat tekintve. Barbie-val már néztünk hasonló témát, de nem pontosan így volt feltéve a kérdés, ami nem más, mint hogy mi akart lenni gyerekként, az lett-e, és ehhez képest mivel foglalkozik? 0635 925 925, kívánság@ceglidradio.hu vagy facebook.com/ceglidradio, ezen a három platformon várjuk a válaszaikat, és érkezik is szép számmal. Még egyszer mondom, hogy aki kicsit jobban kifejti, az nekem nagy segítség, hogy tudjunk miről beszélgetni. Kálmán írja, hogy erdész akartam lenni, és az is lettem. 45 és fél év az erdőn, egy erdészetnél. Hát az azért szép, szóval én még összesen nem éltem annyit, de igazán megsüvegelendő a teljesítmény, és milyen jó, hogy azt csinálhatod, amit szerettél, és valószínűleg nagyon élvezted is. Biztos nem minden részét, de ez volt, amiről álmodtál és összehoztad, tessék róla példát venni. Sajnos a sors másképp hozta, amit lehetett, elrontott, írja nekünk Mónika. Köszönjük szépen a választ, de az nem derül ki, hogy mi akartál lenni, ami végül nem lettél. Nick írja nekünk, hogy is, de jobban szerettem volna lóbálni a lábam valahol a Tahiti szigeteken, örökké kisgyerekként sok pénzzel. Egyébként szerintem a felnövés nem jelenti a gyermeki énünk feltétel nélküli feladását, vagy feltétlen feladását pontosabban. Ugyanis szerintem egy kis játékosság, az embernek a saját magára figyelés, ha az olyan dolgok csinálása, ami szórakoztatja, vagy röpteti, ezek szerintem mindenképpen részei kell, hogy legyenek a felnőtt életnek. Azt persze belátom, hogy nem minden helyzetben könnyű ez, meg nem minden helyzetben marad erre idő, de szerintem, hogy mindig ott kell legyen egy kis pajkosság, egy kis játék az ember életében, akkor nem tud unalmas lenni. Minél most szerettem volna lenni, de az végül nem lettem, írja nekünk Tibor, hát nos, az én sem, de erről is volt már szó nem olyan régen az egyik műsorunkban, hogy gyerekként milyen gyermeteg ötleteink voltak, és azt hittük, hogy milyen jó lenne milliómosnak lenni. Ma már 1 millió gyakorlatilag két havi félretett fizetésből összejöhet, és gyakorlatilag... Nem mindenkinél persze. Gyakorlatilag az ember onnantól milliómos, aztán mégsem egy olyan sokra. Ma talán már inkább a milliárdos szó az, ami ilyen feltétel nélküli gazdagságot jelent, amikor már nem kell többet dolgozni az embernek, hogyha azt elérte. De hát gyakorlatilag szerintem az nem is lenne jó, hogyha nem kéne semmit csinálni. És csak lógathatnánk a lábunkat, aztán ki tudja. Bírom, milyen felméréseket végeztek, köszönjük szépen. Azt viszont nem írja a kedves hallgató Imre, hogy ő mi szeretett volna lenni. Hát örülünk, hogyha tetszenek a kérdések, reméljük, hogy ez nem pejoratív érdemben jött ez a válasz. Nem tudom, mi szerettem volna lenni, de mindig azt csináltam, ami az éppen kedvem volt, ha meguntam, váltottam, írja nekünk Enikő. Egyébként ez a jó hozzáállás, az előző generációk nehezen képzelik ezt el, hogy ilyen könnyen mozogjon az ember munkahelyek vagy akár szakmák között, de ez manapság már nem annyira durva, sőt a fiatalok azt hallani legalábbis, hogy néha fél évnél vagy egy évnél többet egy-egy munkahelyen nem szeretnek eltölteni, mert kiüresednek, unalmassá válik, kiégnek esetleg és mást akarnak keresni, változik a világ. Komp akartam lenni, de nem lettem komp. Aha, szóval Zoli nem komplett. Értem. Köszönjük Zoltánnak, és hamarosan folytatjuk. 0630 592 92-t. Mi akart lenni gyerekként? Ehhez képest mivel foglalkozik? Ceglét Rádió.

Menjünk tovább néhány kevésbé izgalmas választal. A kérdésünk az volt, hogy mi akart lenni gyerekként, és azzal foglalkozik-e manapság, és hát lássuk, igent írt nekünk Botond, nemet írt nekünk Adrián, nagyon nemet, kicsit máshogy fogalmazva Zoltán, szintén nem egy név nélküli üzenetküldőtől Anikó nem, Katalin nem, és Samantha nem, sajnos. Ilyen válaszaink is vannak, és hogy mindenki bekerüljön, akkor már így bemondtam ezeket. De itt van P.O. üzenete, aki nagyon szimpatikus nekem, azt írta, hogy régész, szerettem volna lenni, és lett belőlem egy két gyerekes édesanya, dolgozó nő. Én is régész szerettem volna lenni, de valószínűleg két gyerekes édesanya soha nem lesz belőlem, úgyhogy legyél büszke magadat, kedves P.O. Krisztián írja, hogy hegesztő vagyok, és az is akartam lenni. Teljesen jó. Következő üzenet küldünk DJ Anyu 17. Patológus akartam lenni, nővér lettem, majd énekes akartam, az nem lettem, de a zene azért megmaradt. Helyes. Én is akartam nagyon híres DJ lenni, meg zenei szerkesztő, azok végül is nem lettem, de a zene az ugyanúgy itt van az életemben. Köszönjük a választ. A következő üzenet küldünk Ágnes, semmi nem akartam lenni, de azért takarító végül lettem. Jó kis megfogalmazás, köszönjük szépen. Kereskedő vagyok, ezt írta Edina. Dávid pedig azt, hogy gyümölcs a joghurtban. Ő konkrétan a joghurt nevét is leírta, természetesen reklámra gondol. Igen, az én is akartam lenni gyerekként egy darabig, de hát aztán rájöttem, hogy akkor engem megesznek, és nem annyira jó. Itt van még Eszter üzenete. Nemrég üzletvezetőit tettem le, mivel a kisfiam fejleszthető auti. Így itthon vagyok és tanulok, más választásom nincsen. Gondolkoztam valami kézműves dolgon, például most pillangókat kaptam karácsonyra, és a preparálásukon gondolkodtam el, hát ha lenne rá kereslet. Ha a kisfiam sikerül rendes iskolába integrálni, akkor valami irodai vagy üzletvezetői állást szeretnék megcélozni. A mentál higiénis szakember képzés is érdekel, szívesen segítek azokon az embereken, akiknek szüksége van rá. Röviden törmelem, az lett a munkám, amire vágytam, anyuka vagyok, és legalább középvezetői végzettségem van, és nagyon sok szívecskel. Köszönjük Eszternek, és köszönjük, hogy végre valaki hosszan fogalmaz. Ha már hosszú fogalmazás, Károly is, ő e-mailben írt nekünk, a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Pályaválasztáskor én agyilag még nagyon gyerek voltam, nem is érdekelt a kérdés, és ötletem sem volt. Én csak bandázni akartam haverokkal, így édesanyám döntött róla, hogy mi szeretnék lenni. Aztán második évfolyamban már tudtam, hogy ez pont nem az, amit én tanulni akarok. Ha jól emlékszem, akkor még volt lehetőség átmenni egy másik rokon szakmára, de az meg úgy nem vonzott. Így kénytelen, kelletlen elvégeztem, amit elkezdtem. Ezután 8 évig benne voltam, benne is dolgoztam, inkább kínlódtam a szakmában, de amellett, hogy nem érdekelt, még alul is voltam fizetve, meg állandóan szőröztek a túlóra kifizetésével, stb. 8 év után otthagytam az egész kóceráit, azóta már más területen dolgozok, de az igazi szerelem a veterinárjármű restaurálás, tehát veterinárjármű restaurálás. Szép. Azt én már csak hobbi szinten tudom üzni, mivel 44 éves vagyok, és ahhoz való alapképzettségem nincs, hogy hivatalosan vállalkozásban csináljam. Sajnos a 14 éves életkor az még teljesen alkalmatlan arra, hogy az ember eldöntse, mi szeretne lenni élete hátralévő részében. Én is voltam vagy 30, mire biztosan tudtam. Nagyon köszönöm ezt a véleményt, egyébként szóba is akartam hozni, hogy kicsit talán korán kell eldöntenünk. Több helyen lehet szakosodni meg minden, de nekem még az egyetemen is korai volt. Azt tudtam egyetemen, hogy zenével akarok foglalkozni, de a médián belül annyi felé lehet menni, és természetesen én persze a rádió felé mentem, de kérdés, hogy jó döntés volt-e, mert ma már a rádióknak annyira nagy szerepe, a Spotify és az internet világában nincsen. Mégis így alakult, én azt hiszem, hogy jól döntöttem, aztán majd meglátjuk, meddig lehet ezt kihúzni. De igen, 14 évesen az ember nagyon fiatal, hogy ezt tudja, de nem is arra vagyunk kíváncsiak, hogy feltétlenül eldöntötted-e, csak hogy mi akartál lenni gyerekként. Ez a kérdésünk a Cegléd hangjában, néhány zene után folytatjuk. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Kedves hallgatók, gyerekkori álmokkal foglalkozunk, mi akart lenni gyerekként, az lett-e, és ehhez képest ma mivel foglalkozik, ez a témánk a Ceglét hangjában, jön a sok-sok válasz. Aki kicsit jobban kifejti, annak nagyon köszönöm. Szerencsére sok válaszunk van, igyekszek mindenkit sorra keríteni, de ha nem sikerül, akkor esetleg legrosszabb esetben még egy adást foglalkozunk majd ezzel a témával. Kertész és állatorvos szerettem volna lenni, most kutyakozmetikus vagyok. Meg elvégeztem az állatorvosi asszisztensit is, hát annak már csak egy lépés az állatgyógyítás egyébként, de a lényeg az, hogy valamilyen módon segítesz az állatokon, és benne volt az állatorvos, a kertészet, meg ezek szerint a természetközeliség az vonzott téged már gyerekként is, gyakorlatilag ezen a vonalon maradtál. Robert csak annyit ír, hogy rabszolga lettem. Azt mondjuk nem írtad le, kedves Robert, hogy az is szerettél volna lenni, mert lehet, hogy sikerült. Itt van nekünk Eszter, aki csak annyit ér, hogy nem az lettem, és itt van István, aki azt mondja, hogy sok minden voltam, most ez vagyok, és küldett egy fotót is a Facebookon arról, hogy masszíroz, hát vagy ő, vagy valaki más, ezt nem tudjuk, de masszőr minden esetre, és úgy néz ki, hogy szereti is a munkáját. Krisztina írja, hogy hát én hercegnő akartam lenni, gondolom nem kell mondanom, hogy nem jött össze. De honnan tudod, hogy nem jött össze? Mármint, hogy miért is ne lehetne akár egy olyan kapcsolata az embernek, amiben hercegnőknek érzi magát, és a tenyerén hordozzák. Akár még összejöhet, vagy lehet, hogy össze is jött. Csak az ember néha nem beszél, hogy milyen jó dolga van. Nem azt mondom, hogy nálad is így van feltétlenül, csak az is lehet, hogy igen. Járjunk nyitott szemmel. Itt van László üzenete, először medencetakarító akartam lenni, aztán pizzafutár, majd apám végül eldobta a felnőtt filmeket, így maradt a mozdonyvezetés, és rengeteg vicces smile. Egyébként jó a poén, értettem, hogy a filmekben nem csak, hogy medencetakarító, pizzafutár, hanem mondjuk vízvezeték szerelő is lehettél volna még. Na mindegy. Igen, hát gyerekként az ember azt gondolja, hogy ez milyen jó. Boncmester akartam lenni, az első béka bontotás után, amikor lenyaltam a szikét, eltanácsoltak, nem értem, hogy miért, írja nekünk Károly, tele smiley-val ez is, nyilván visznek szánta, de ül is a poén. Az a helyzet, hogy nekem volt egy boncmester hölgy ismerősöm, hát olyan dolgokat mesélt, hogy a fülem ketté állt. Én nem tudom megérteni, hogy valaki hogy megy ilyen pályára, őt sem tudtam megérteni. Minden esetre elég kemény dolog. Mondott egy ilyet egyszer, utána nem sokkal később, hogy ő már az élő, mozgó emberek között nem is érzi olyan jól magát. És akkor ijedtem meg egy kicsit. Na mindegy. Kedves hallgatók, egy utolsó blokkra még visszajövünk, mindenki írja meg, hogy mi szeretett volna lenni gyerekként, és hogy végül az lett-e belőle. Nem mindenki írja meg, csak akinek kedve van, és annak nagyon köszönöm. Hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: could break my heart.
1: Ez itt a Ceglét hangja, és a műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók. Rengeteg remek üzenetet kaptunk arról, hogy ki mi szeretett volna lenni gyerekként, hogy az lette, és aztán ehhez képest ma mivel foglalkozik. De hogyha visszagondolnak, vagy esetleg vissza tudnak emlékezni a műsor elejére, vagy hogyha esetleg nem voltak velünk a műsor elején, most újra elmondom, hogy hoztam egy kis statisztikát. Amerikában készült, 500 gyereket kérdeztek meg arról, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha felnőtt. Ehhez képest ezek voltak a válaszok. Első helyen a profi sportoló volt, második helyen az orvos, harmadik helyen a nem tudja, negyedik tanár, ötödik állatorvos, hatodik tűzoltó, hetedik tudós, nyolcadik űrhajós, kilencedik mérnök és tizedik a rendőr. Ez tehát egy amerikai felmérés. Egyébként a kisebb gyerekeket, akiket megkérdeztek, volt, aki állat szeretett volna lenni, de a szuperhős 3-4 éves korban nagyon-nagyon népszerű volt. Ehhez képest most megnéztük a kedves ceglédi hallgatóknak a véleményeit, és hát tulajdonképpen állatorvos az volt benne több is, ez az ötödik helyen van, tanárt, orvost és profi sportot nem igazán mondtak, kukást hallottunk, de nekem tudós sem rémlik, így konkrétan, hogy tudós, rendőr volt, aki szeretett volna lenni, de az a lényeg, kedves hallgatók, hogy nem igazán fedjük le az amerikai statisztikát, nem baj, nem is volt ez feladatunk, hogy lefedjük, minden esetre érdekes, hogy kicsit más ott, amik szeretnének lenni az emberek, és ugye felolvastam egy szülő véleményét arról, hogy hát a felmérés után megerősítette abban, hogy szeretné, ha a lánya bármilyen foglalkozást választhatna magának, ezért igyekszik a környezetét úgy alakítani, olyan játékokat, könyveket, filmeket hazavinni, amik ezt hát tulajdonképpen szabadságot csak még szabadabbra, még szélesebbre nyitják a gyerek előtt. Nos, nézzünk még néhány üzenetet a végére. Vannak még ilyenek, hogy György azt írja nekünk, hogy igen, az lettem, de nem derül ki, hogy mi. Barbara azt írja, hogy zsoki szerettem volna lenni, a magasságom súlyom megvan hozzá, de nem az lettem, szabadúszó vagyok. Mária azt írja, igen, sikerült megélnem a nyugdíjas kort, 44 év éjjel-nappal non-stop hajtás után. Ehhez gratulálunk. Boróka azt írja, még nem tudom, mi szeretnék lenni, van még idő, 24 éves vagyok, erről is beszéltünk ma, hiszen 24 évesen az ember sokszor még nem tudja, hogy mi szeretne lenni majd felnőtt korában, vagy hogyha tudja is, mi szeretne lenni, nem biztos, hogy tényleg azt akarja, majd amikor már 5-8-10 éve dolgozik. Attila azt írja, én nem igazán tudtam, mi szerettem volna lenni, de azt se tudom, most mi vagyok. Ám lehet még belőlem valami, és egy mosolygó smiley. Edina, igen, tanár lettem, és nem az lettem, írja egy másik Ilona, konyhai kisegítő vagyok, és Andrával zárjuk a mai műsort, óvónő szerettem volna lenni, de eladónak tanultam, nem dolgozom a szakmámban, főállású anya vagyok, és szerintem az is egy nagyon szép szakma. Folytatjuk még ezt a műsort, mert vannak még üzeneteink, kedves hallgatók, de azt már egy másik alkalommal, és nem holnap egy új témával, egy másik témával jövünk, de jelentkezik szintén a Ceglét hangja, ezt a témát pedig majd valamikor a közeli jövőben folytatjuk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét rádióval addig is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és a remek válaszokat, további jó rádiózást, a viszonthallásra! Ceglét rádió!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A

0: Több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvivője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.

ma ne a tévét nézd, a szónokon a kamera, de sztornó. Korhatár karika, no, no, nincs galiba, pedig az pornó.

0: Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát.

0: és beruházási minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható. Majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvivője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül.